Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: Most pedig kóstoljunk bele a rock zenébe.
2: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jú slágerek az SMR-ben.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Let me say the sense, baby.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól
1: a 107,1 MHz-en.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: a cifrileket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es számon tudnak. 063 822 67 39. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 7 óra 19 perc.
1: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
9: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.
1: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
6: És...
1: SMR.

0: ajánló következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Gombosnál 3, Bezdennél pedig egy hajófenek lett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyón napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Eközben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a vízszint péntekig tovább csökken. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai, jelentette ki Alekszandra Szofronievics. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter Szabadkán tett látogatása során elmondta, már az év vége előtt befejeződnek a munkálatok, és egy új, a céljának megfelelő épületben vásárolhatjuk meg a vonatjegyeinket, és várhatjuk a vonatra szállást. A szabadkai vasútállomás mellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak. Sürgős felhívást tett közzé a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet, miután jelentősen lecsökkentek a vérkészletek az országban, különösen az A és a nullás vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból van hiány. A nagy meleg miatt kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a betegek ellátása nem tűr halasztást. Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti egészséges személy, aki nem szed gyógyszert, nem áll orvosi kezelés alatt, és az elmúlt 6 hónapban nem esett át műtéti beavatkozáson. Augusztus 1-e óta 742 gyógyszer érhető el jelentősen alacsonyabb áron Szerbiában. A gyógyszerek mintegy 2,5 millió krónikus beteg számára váltak olcsóbbá, amire az állam körülbelül 7,3 milliárd dinárt fordított. Azok a gyógyszerek, amelyeknél korábban 50-90%-os önrészt fizettek a betegek, most legalább 40%-kal kisebb önrészsel lesznek elérhetőek. A napokban ismét 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet Vajdaságban, a déli órákban szinte elviselhetetlen a hőség. Sokan ilyenkor inkább otthon maradnak, és csak a legszükségesebb esetben indulnak útnak. A meteorológusok szerint az idei nyár egyik leghosszabb és legintenzívebb hőhullámát éljük. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hideg front érkezik, jövő héten a reggeli hőmérséklet 20 fok alá csökkenhet, így véget érhet a trópusi éjszakák. És akkor, ami az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, forró napunk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 40 fok körül alakul.
0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Csak a legfrissebbek.
6: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
3: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Augusztus 4-én is mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. Dominika és Domonkos névnapja van, és már is kánikulát tapasztalunk, hiszen 28, sőt 29 fokot is mutat a hőmérő higanyszála. Hát talán a hét legforróbb napjai elé nézünk, ugye az előrejelzések szerint lesz ennél rosszabb is, és hát a meteorológusok is megjósolták, hogy itt ez a hét, ez ilyen nagyon nehéz lesz mindenki számára, úgyhogy aki csak teheti, vigyázzon magára, és minél több időt töltsön benn a hűvös szobában, és ez főként az a 11 és 4-5 óra között érvényes. Akkor is még füllett, nagyon forró a levegő, de talán akkor egy picit jobban járunk, hogyha ezekben az időszakokban zárt helyen tartózkodunk. Egyébként folytatódik a pokoli hőség, ahogy említettem, és ez jelentősen megterheli az egészséges emberek szervezetét is, nemhogy a beteg emberek szervezetét. Vigyázzunk magunkra, hamarosan elmondom, hogy orvos-meteorológiai szempontból mire kell odafigyelni, de javaslom, hogy alap legyen az, hogy mindenki figyel saját magára, és vigyázzunk a másikra is. Ha nem muszáj, ne induljanak el otthonról, főleg ne a nagy melegben, de ha mégis ki kell mozdulni, akkor mindenféleképp legyen önöknél egy kis üveg víz, és ne feledkezzenek meg az utánpótlásról sem, hiszen nagyon fontos, hogy ezekben a nagy melegekben minél több folyadékot bevigyünk a szervezetbe, és ne feledkezzünk meg a sókról és az ásványi anyag utánpótlásról sem. Ilyenkor nekem személy szerint a legjobban esik a hűtőből kivett finom, friss gyümölcs, és ezzel lehet is pótolni egyébként elég sok mindent. A zsíros ételeket kerülendő, nagyon finom zöldséges ételeket lehet készíteni. Na de így kora reggel, a reggeli időkben azért jobb még nem beszélni az ételről. Na nézzük, hogy miről lesz szó az elkövetkező órákban. Ugye a megszokott tartalmak mellett ma a vajdasági fiatal gazdák támogatásáról lesz szó, mert hogy az idei tartományi pályázat eredményei szerint 115 fiatal gazda részesült támogatásban. Akkor megjelent a juh és kecskehimlő Szerbiában. A betegség az emberekre nem jelent veszélyt, de azért foglalkozunk ezzel a témával is. Egyébként kedv van, tehát lesz nyereményjátékunk is, úgyhogy érdemes a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát is megnyitni. Akkor augusztusba lépve Magyar Kanizsa községbeli augusztusi programokról is szólunk, és a Tornyosi falunapra és Szent István napi ünnepre készülünk. Majd pedig Homonnai Szalai Andrával, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosával és a Palicsi Magyar Művelődési Egyesület ügyvezetőjével hallhatnak egy beszélgetést, aki idén dr. Bodogvári Ferenc díjban részesült. Hát így röviden ennyit az elkövetkező pár óráról. Ma is igyekszünk sok jó zenét sugározni önöknek. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédit Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

Somló Tamás szerint indulni kell, viszont nem mindegy, hogy merre megyünk, mert hogy például Szabadkán megváltozott a forgalmi rend a Majsai út, a Jován Mikics és a Jován Cvíty utcák kereszteződésében, ugye a létesítendő körforgalom kiépítése miatt. Az építkezés első szakaszában a Jován Mikics utca egyik fele a Tölgy utca kereszteződéstől teljesen le van zárva a forgalom előtt, azzal, hogy az arra közlekedők le tudnak térni a Jován Cvíty utcába. A Jován Mikics másik ágán a Koszovó utcával alkotott kereszteződéstől nem lehet közlekedni a munkálatok ideje alatt. A Majsai úton a forgalom irányítása jelzőlámpás forgalom szabályozással a járművek váltakozó irányú áthaladásának biztosításával történik, de a Jován Mikics utcában nem lehet majd letérni továbbra sem. Az építkezés első fázisában a munkálatok szeptember 26-áig folynak, közlekedjenek óvatosan.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 4-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 37 para. 100 forint középárfolyamon ma 32 dinár 21 para. 1 svájci frank 125 dinár 82 para. 1 angol font 136 dinár 86 para. És 1 amerikai dollár 101 dinár 97 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
5: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
4: Az adatai

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

Elérkezett az idő, hogy lapszemlézzünk egyet, hiszen már is itt van a friss magyar szó és annak melléklete. Az energetikai helyzet egyelőre stabil, az államvezetés a polgárokat racionális áramfogyasztásra szólítja fel. Ez a címlapon nagybetűkkel. 9 kútból itatják Újvidéket jövőre, ez a szám 10-re gyarapszik majd. Az év végéig átadják a vasútállomások épületeit, szintén a címlapon. A biztonság nincs veszélyben, egyeztetés a paksi atomerőmű miatti energiaválság kapcsán a frakcióvezetőkkel, ez már a kitekintő oldalon olvasható. És robbantással az atomerőmű működéséért a román hadsereg akciója a Csernavodai létesítmény üzemben tartásáért. Hogyan védekezzünk a kánikula ellen? Dr. Bajai Bálint Csilla: egy pohár víz vagy egy telefonhívás életet is menthet, olvasható tőle. Élettel telt meg egyestére az óbecsei Zsilip, hajózás és csónakázás, helyi borok és sörök kóstolója, nyílt kapu és történelmi előadás várta az érdeklődőket. Azután gyorsabb ügyintézés egyetlen rendszerben, egyszerűbbé vált a városi problémák jelzése Nagy Kikindán. Veszélyezteti a kukoricát a hőség, az idén még így is magas hozamokra számíthatnak a gazdák. Woody Harrelson munkásságát díjazzák Szarajevóban. És közeleg a második felvételi kör, az Újvidéki Egyetem közzétette a szeptemberi jelentkezési és felvételi időpontokat. Louis Armstrong 125 éve született. Akkor tulipán, motívum és kultusza a Szabadkai Városházán, szecessziós ikonunk, erről is olvashatunk a szabadkai oldalon természetesen. Továbblapozva Zentára és Óbecsére kerültek a nyereménynyaralások, részletek a 12. oldalon. És napfényben az igazi, 5 medencével várja vendégeit a Bács Kossuth Falvi Rekreációs Központ. Utána jön a sport. Fogyó falu, erős összetartás, Tamás falvára látogatunk alapsegítségével. És erősítik a csontokat, mégis ritkán esszük ezeket az ételeket. Néhány tipp az étrend javítására. Itt szerepel a tej, a sajt, a jogurt, a szója és még néhány finomság. És akkor horgásszunk egyet, szedjük össze, mielőtt megnő, most van a hatásos törpeharcsa gyérítés ideje. Valamint busaháton térne vissza a halászat. Erről is olvashatunk. És akkor maradunk a víznél. 3-4 jelentősebb repülőgép roncsot rejthet a Balaton. És már is áttérünk a mellékletre, magvető. Fokozódnak az állategészségügyi kihívások. Aratás után indul a mintavétel, több mint 1 millió dináros tartományi támogatás talajvizsgálatokra Nagykikinda és Törökkanizsa községben. Az egészséges táplálkozás lett a legnagyobb kihívás. Milliárdos veszteséget okozhat az aszály és új szereplők a piacon. Dráguló kakaó, változó csokoládéipar. Nagy a baj az egyik legnépszerűbb élelmiszernél. Mi lesz így a termelőkkel, hogy miről van szó? Ez a 13. oldalon kiderül. A repce termesztésre, lépésről lépésre, és egy apró rovar milliárdos károkat okozhat. Az Ázsiából származó pettyes lámpás légyről van szó. És egy kis csevegés a kertben természetesen. Most még nincs túl meleg, most vásárolják meg a magyar szót, a kedvenc napilapjukat, és utána vissza a hűvös szobába, és ott lehet olvasgatni, rádiózni.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, augusztus 4-én. 74 esztendős korában meghalt Mileva Obradovic, Szabadka, Szegedi úti lakos. Temetésem a 9 óra 30 perckor lesz a Séterdei pravoszláv temető Osztoigy kápolnájából. 85 éves korában elhunyt Anna Berényi, Szabadka, Lázárnézsigy téri lakos. Temetésem a 10 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 78 esztendős korában meghalt Róza Berisa, Szabadka, Mohács utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Zentai úti temetőben. 93 éves korában elhunyt Mária Pavlić, Szabadka, Milasin Fivérek utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 79 esztendős korában meghalt Anna Katić, Szabadka, Napnyugati ugaroki lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Gombosnál 3, Bezdennél pedig egy hajófenek lett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyón napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Eközben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a vízszint péntekig tovább csökken. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a Szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai, jelentette ki Alekszandra Szofronievics. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter Szabadkán tett látogatása során elmondta, már az év vége előtt befejeződnek a munkálatok, és egy új, a céljának megfelelő épületben vásárolhatjuk meg a vonatjegyeinket, és várhatjuk a vonatra szállást. A Szabadkai vasútállomás mellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak. Sürgős felhívást tett közzé a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet, miután jelentősen lecsökkentek a vérkészletek az országban, különösen az A és a nullás vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból van hiány. A nagy meleg miatt kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a betegek ellátása nem tűr halasztást. Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti egészséges személy, aki nem szed gyógyszert, nem áll orvosi kezelés alatt, és az elmúlt 6 hónapban nem esett át műtéti beavatkozáson. Augusztus 1-e óta 742 gyógyszer érhető el jelentősen alacsonyabb áron Szerbiában. A gyógyszerek mintegy 2,5 millió krónikus beteg számára váltak olcsóbbá, amire az állam körülbelül 7,3 milliárd dinárt fordított. Azok a gyógyszerek, amelyeknél korábban 50-90%-os önrészt fizettek a betegek, most legalább 40%-kal kisebb önrészsel lesznek elérhetőek. A napokban ismét 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet Vajdaságban, a déli órákban szinte elviselhetetlen a hőség. Sokan ilyenkor inkább otthon maradnak, és csak a legszükségesebb esetben indulnak útnak. A meteorológusok szerint az idei nyár egyik leghosszabb és legintenzívebb hőhullámát éljük. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hideg front érkezik, jövő héten a reggeli hőmérséklet 20 fok alá csökkenhet, így véget érhet a trópusi éjszakák. És akkor, ami az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, forró napunk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 40 fok körül alakul.
7: Időjárás.
8: Közlekedés. A mindennapok hírei
7: a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Társadalmi célú felhívás.
7: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

Őt. Minden nap fényesre törlöm, próbálom a ruhámhoz. Úgy érzem, hogy nagyon jól megy a nadrághoz. Ó, táncoló fekete lakcipők.

kedvesem, mert hozzád jó vagyok. De arra kérlek, nagyon vigyázz, a lakcipőmre rá ne lépj. Nem törém el senkitől ezt a sértést.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
2: Bizony érdemes fülelni, mert a legfontosabb információkat és persze a legjobb zenéket nálunk hallják. Folytatódik a pokoli hőség, 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, rosszullét, és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége, légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevételre, kerüljük a magas koffein és alkohol tartalmú italokat, és ha tehetjük, akkor étrendünkbe részesítsük előnybe a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, és soha semmilyen körülmények között ne hagyjunk élőlényt a tűzőnapon álló zárt járműben, és tartsunk megfelelő követési távolságot is. Nos, ebben az órában egyébként más témákkal is foglalkozunk, így a fiatal gazdákkal, akik támogatásban részesülnek, és hát Szerbiában is megjelent a juh és kecskehimlő, ezzel a témával is foglalkozunk, tartsanak velünk!

0: Ding-dong. Puff! Ne, ja. Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A vajdasági fiatalgazdák támogatására kiírt idei tartományi pályázat eredményei szerint 115 fiatalgazda részesült összesen 200 millió dináros támogatásban. A felhívásra 311 pályázat érkezett a titkársághoz. A pályázati összegek nettó értékének legfeljebb 90%-a visszanemtérítendő összeg. A támogatás több ágazat fejlesztésére is használható, így tenyészállatok és állattenyésztési felszerelések beszerzésére, mezőgazdasági gépek és eszközök vásárlására, a gyümölcs, szőlő, zöldség és virág termesztéshez, valamint méhcsaládok és méhészeti felszerelések finanszírozására a méhészet számára. Tóth Zoltán, a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettesét a részletekről kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: Ki mindenki nyert, hogyha magyar lakta területekről is szó van, akkor kérem hangsúlyozza ki.
4: A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság ünnepélyes keretek között adott át támogatási szerződéseket azon fiatal pályakezdő mezőgazdasági termelők részére, akik sikeresen pályáztak a titkárság megjelentetett pályázatán, amely a fiatal gazdák támogatására jelent meg. Pontosan 115 támogatási szerződést írtunk alá a kedvezményezettekkel, és 200 millió dinár összértékben. A pályázat május hónap folyamán jelent meg, egy hónapig volt nyitva, és összesen 311 támogatási kérelem érkezett erre a pályázatra. Ebből a 311 támogatási kérelemből 163 pályázati beadvány felelt meg a pályázati kiírásnak. A fiatal gazdák a növénytermesztésre és állattenyésztés vonatkozásában pályázhattak különböző fejlesztésekre. Az állattenyésztés vonatkozásában tenyészállatokat tudtak beszerezni, úgy tejhasznosítású, illetve húshasznosítású tenyészállatokra, szarvasmarha, juh, kecske és sertés beszerzését támogattuk. A növénytermesztés vonatkozásában támogattuk a gyümölcs, szőlő, konyhakerti növények, valamint a virág termelőket, tehát ezekben a szektorokban megvalósuló beruházásokat támogattunk, tehát mezőgazdasági gépeket és eszközöket vásárolhattak, akik ezen növénytermesztési tevékenységekkel foglalkoznak. Amit talán ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a támogatások kedvezményezettek, illetve maga a pályázati konstrukció olyan, hogy tehát a megvalósítani kívánt beruházás nettó értékének a 90%-át térítjük meg. Maga a beruházásra legkevesebb 500 ezer dinárt, de legtöbb 3 millió dinárt igényelhettek a fiatal gazdák. Ezt a programot a titkárság először 2017-ben hirdette meg, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a mezőgazdaságba belépő fiataloknak a kezdeti kihívások leküzdésében, és ösztönözze őket arra, hogy a falvakban maradjanak, és ott építsék jövőjüket.
1: Ez az érdeklődés, mert számomra ezek a számok elég sokat elárulnak. Ez a nagy érdeklődés az ilyen lehetőség iránt bizalomgerjesztő a titkárság felé, tehát a fiatalokat érdekli a mezőgazdaság?
4: Igen, a számok azt mutatják, hogy érdekeltek a fiatalok a mezőgazdaság iránt, és ez bizonyos bizalommal tölt el bennünket, mert nagyon fontos, hogy a fiatalok átvegyék a gazdálkodást, a családi gazdaságokat, mert csak úgy van értelme, illetve így lehet magát az ágazatot fejleszteni, a kis gazdaságokat megtartani, és gondolom, illetve hiszem azt, hogy ezek a támogatások fontosak és jelentősek számukra. Több mint 300 pályázati beadvány volt, tehát 115-öt tudtunk támogatni, de úgy tudtunk 115-öt támogatni, hogy a magasabb beruházásokat picit csökkentettük a támogatás összegét annak érdekében, hogy több fiatal gazda jusson támogatáshoz. És azt elmondhatom, hogy vannak magyar közösségek is, községek, akikből kerültek ki nyertes pályázók, illetve kedvezményezettek. Óbecsin például 15-en nyertek, jutottak támogatáshoz, Magyarkanizsáról 8-an, Nagybecskerekről 7-en, Topolyáról 6-an. A területi lefedettség, illetve a területi leosztás is figyelembe vettük, hogy azért arányosan megpróbáltuk. Tehát a maga pályázati kiírás is úgy van megfogalmazva, hogy azok az önkormányzatokból kikerülő jelentkezők, akik fejletlenebb önkormányzatból pályáznak, azok magasabb pontszámot kapnak az értékelés során, épp abból kifolyólag, hogy valamilyen szinten a fejlettségi szintet meg tudjuk tartani, illetve próbáljunk az olyan fejletlenebb térségekbe több pénzt, több támogatást juttatni a gazdákhoz, mert az is nagyon fontos, hogy arányosan fejlődhessen a tartomány.
1: Ezek nagyszerű eredmények, de van még egy pályázata a titkárságnak, amelynek viszont mindannyian kell, hogy örüljünk, mert hogy itt a határutak javításáról, kiépítéséről van szó, és ez közlekedésbiztonsági szempontból nagyon fontos pályázat.
4: Így van. A tartományi mezőgazdasági titkárság évekkel visszamenőleg minden évben évről évre jelentett meg pályázati kiírást önkormányzatok részére, a dőlő utak rendezésére és sárlázók kiépítésére. Az idejében 5,4 milliárd dinárt fordítunk ilyen mezőgazdasági infrastruktúrális beruházások támogatására, tehát itt önkormányzatok pályázhattak. A pályázati eredmények értelmében összesen Vajdaság területéről 14 önkormányzat jutott támogatáshoz, pontosabban Szabadka, nem sorolom fel a neveket, de talán kiemelném a önkormányzatok közül Szabadkát, 53 millió dinár támogatást kap, Zenta 28 millió dinárt, Magyarkanizsa 23 millió dinárt, de még számos vajdasági önkormányzat jutott a titkárság támogatásához, és így, ahogy azt elmondta, tehát fontos, hogy folyamatosan rendezzük a dőlő utakat, karbantartsuk azokat, és ahhoz szükséges sárlerázókat kiépíteni, ugyanis ez mind-mind hozzájárul a mezőgazdaság tevékenység, mint ágazat hatékonyságához, tehát a termőföldek megközelítésének gyorsaságához, biztonságosabbá tételéhez, és ez mind-mind hozzájárulhat a gazdák boldogulásához, illetve tevékenységük megkönnyítéséhez. Tehát a titkárság a jövőben is elkötelezett ezen pályázati kiírás megjelentetésében, illetve ezeknek a támogatásoknak a biztosításában, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy azért a mezőgazdasági termelés számos szektorát felöleljük, tehát ugyanúgy hozzátartoznak az ilyen jellegű mezőgazdasági infrastruktúrákra való fektetés, illetve fejlesztések is, úgyhogy én azt gondolom, hogy az idejében 100 millió dinárral növeltük meg a tavalyi keretösszeget, épp abból kifolyólag, hogy minél több önkormányzatnak tudjunk ezáltal támogatást biztosítani.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Az elmúlt napokban sok állattartó figyelmét felkeltette a hír, hogy Szerbiában, a Ráska közelében megjelent a juh és kecskehimlő. A betegség ugyanaz emberekre nem veszélyes, de a juh és kecsketartók számára komoly gazdasági következményekkel járhat. Vitkóty Alexander a mikrofonnál.
1: Hogy mit kell tudni erről a vírusról, mekkora a fertőzés veszélye és milyen óvintézkedések ajánlottak Vajdaságban, arról beszélgetünk dr. Horváth József állatorvossal. Doktor úr, mit kell tudni a juh és a kecskehimlőről, milyen betegség és hogyan terjed?
2: Ez egy vírusos betegség, amelyik kontaktussal terjed, tehát főképpen beteg állatok, inkubációban levő állatokon keresztül terjed, de a fertőzött állatokat szállító járművek, ember, akár a legerő is terjesztheti ezt a betegséget.
1: Mit tudunk a Raska körzetben megjelent fertőzésről, mennyire ad okot aggodalomra?
2: Hát mindenféleképpen fokozott óvatosságra int a Raska körüli megjelent fertőzés. Tavaly is szeptemberben ütötte föl a fejét ugyanez a vírus Raska környékén. Az idén egy gazdaságban, Noszulin helységben, ugye az is Raska mellett, Raska környékén van, 24-én jelentették be ezt a vírusos betegséget. Tehát egy gazdaságban ütötte fel a fejét, ahol van 60 juh és 72 gida volt, ugye, abból 6 betegedett meg, tehát ezt az állományt felszámolták, kijelölték ugye a veszélyeztetett és a fertőzött körzetet. Sajnos itt még ilyen 12 gazdaság van kérdőjel alatt, tehát 12 gazdasággal voltak még kontaktusok, körülbelül még van 550 birkanál. Fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy tovább terjedi a fertőzés, vagy nem.
1: És most egy olyan kérdés, ami valószínűleg érdekli a hallgatókat itt Észak-Vajdaságban. Mekkora az esély annak, hogy a betegség Vajdaságban is megjelenjen?
2: Hát sajnos ennek megvan az esélye. Figyelembe véve a mai életmódot, ugye a járművek gyors helyzetváltozását, sajnos egy fertőzött járművel, egy fertőzött állattal, amelyik engedélymentesen, ugye, tehát nem felügyelet alatt szállítódik egy beteg állatot, hogyha elszállítanak 100, 200, 300 kilométer, akkor már a fertőzés itt lehet nálunk is. Tehát ezért nagyon fontos, hogy betartsuk azokat a járványvédelmi intézkedéseket, és a hatósággal együttműködve megakadályozzuk ennek a vírusnak a terjedését.
1: S ha már itt tartunk, melyek azok a tünetek, amelyeket a juh és a kecsketartóknak a lehető leghamarabb fel kell ismerniük?
2: Itt a legjelentősebb tünet a magas láz, étvágytalanság, ugye, aztán idővel kialakulnak a gyapjúval nem fedett részeken különböző elváltozások, bőrelváltozások, ugye göbbök, aztán eróziók, de mindenféleképpen, ha ilyen lázas, étvágytalanságot veszünk észre az állatokkal, mindenképpen szólni kell az állatorvosnak, és az állatorvos aztán eldönti, hogy mi lesz a sorsa ennek a betegségnek. Ha erre a betegségre utaló tüneteket lát, akkor mindenféleképpen jelenteni kell a hatóság felé, hogy el tudjuk végezni a járványvédelmi intézkedéseket.
1: Mit tanácsol most a gazdáknak? Milyen járványvédelmi intézkedésekkel csökkenthető a fertőzés kockázata? Ezt részben már említettük, de azt hiszem, hogy nem árt, ha megismételjük.
2: Itt azt mondanám a gazdáknak, hogy a mindennapi rutint, a biobiztonsági intézkedéseket be kell tartani. Tehát fertőtlenítés, amennyire lehet, ugye. Itt főképp kiemelném azt, hogy minden állatszállításkor, minden állatvásárláskor fokozott figyelmet fordítsunk arra, hogy honnan vásárolunk állatokat, kik jönnek, milyen járművekkel jönnek ugye a juhok közelébe, a telepre, és mindenféleképpen minden vásárolt állatnál, hogyha még meg is győződtünk arról, hogy ugye, hogy az egészséges, biztonságos helyről jön, mindenféleképpen javasolt a karantén, tehát, hogy azokat a vásárolt állatokat legalább 30 napig külön tartsuk egy új helyen, és ha ott 30 napon belül nem mutatnak betegség jeleit, akkor csatlakoztassuk az állományunkhoz. Karantén az nagyon fontos.
1: Ez azt jelenti, hogy ez a 30 nap, közel egy hónap, ez a lappangási idő? Inkubációs idő?
2: Nem, hát a 30 nap az egy olyan biztonságos idő, amely minden betegségnél ugye megvédi a karanténozást, tehát lehet 20 nap is, ugye, de mondjuk bizonyos időn belül, hogy lássuk, itt a lappangási idő az 8-14 nap, tehát akár 2-3 lappangási időt is beszámolhatunk, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem hurcoltuk be a betegséget az állományba.
1: Mit tegyen az a gazda, aki gyanús tüneteket észlel állatain? Részben ezt is említettük, mi a hivatalos eljárás ilyenkor?
2: Mindenféleképpen értesíteni kell az állatorvost, értesíteni kell az állatorvosi felügyelőséget, és aztán a szakemberek eldöntik majd, hogy mi a további teendő.
1: Ismerve a gazdák logikáját, megoldása az, hogy mondjuk észreveszi a tüneteket, és akkor ő saját maga megoldja, úgymond elpusztítja a jószágot és elássa.
2: Ez nagyon veszélyes dolog, mert ugye, ha tudjuk azt, hogy hol jelentkezett ez a betegség, akkor könnyen a járványvédelmi intézkedéseket fogalmasítsuk, és megakadályozzuk a betegség tovaterjedését is. Mondjuk a tavalyi esetben is, ugye a raskai esetben is egy-két góc kitörés volt, úgy gondolom, hogy akkor még időben rácsaptak, időben felfedezték, az állományokat felszámolták, és így megakadályozták azt, hogy sok beteg állat legyen, sok vírus termelődjön, és ez a sok vírus szerte szét legyen hurcolva ugye, a környezetbe. Én remélem, hogy az idén is sikerül majd ezt az egy állományt, ugye körülbelül van 130 állatot mentesítettek, tehát számolták fel az állományt, hogy ez az áldozat megmenti azt a sok ezer birkát, amelyik a raska környékén legel, és megakadályozza a vírus tovább terjedését.
1: Végül mit üzenne a vajdasági állattartóknak? Van ok pánikra, vagy inkább fokozott odafigyelésre van szükség?
2: Hát pánikra semmiféleképpen se nincs ok, de nagyon oda kell figyelni. Nem csak ez a betegség jelenik meg környezetünkbe, ugye legutóbb Romániában a kiskérődzők pestise is megjelent, tehát állandóan ki vagyunk téve különböző veszélyeknek, ezért fontos az, hogy a biobiztonsági intézkedéseket, azt a napi rutint állandóan következetesen betartsuk, és így próbáljuk megakadályozni a különböző betegségek terjedését.
1: Dr. Horváth József állatorvosnak köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és segített eligazodni a juh és a kecske himlővel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókban.
2: Köszönöm szépen!
1: Reméljük, hogy a beszélgetés hasznos útmutatást adott a gazdálkodóknak és minden hallgatónak, aki szeretne hiteles információk alapján tájékozódni, s végezetül vigyázzunk állatainkra, vigyázzunk egymásra!

0: ajánló következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

9 óra 46 perc van, és az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 31 fokot mutat a hőmérő higanyszála szinte mindenütt. Loznicán 26, Vájevon 28, Kragujevácon szintén 26, nálam pedig a telefon 35 fokot mutat. Ma is elérhetjük a 40 fokot csúcsértékben, tehát az a délidőben 1, illetve 2 óra környékén, és akkor egészen este 6-ig tartjuk azt a nagy kánikulát, nagy forróságot. De sajnos az éjszaka folyamán sem tudunk felfrissülni, mert 20 fok feletti értékeket mérünk. Az előrejelzések szerint a hétvégén érkezik majd egy hideg front, amelynek köszönhetően a jövő héten ismét egy kicsit fellélegezhetünk majd. Nos, nézzük tovább a műsort. Hamarosan hírek, majd a híreket követően kezdetét veszi nyereményjátékunk a Facebook oldalon, tehát a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát kellene most megnyitni, hiszen hamarosan megjelenik majd a játékkérdés, mégpedig a 7 nap jóvoltából egy fél éves előfizetésért, úgyhogy valakinek mától kezdve, pontosabban, hát majd eltelik még egy kis idő, de valakinek hamarosan a postás viszi majd házhoz a 7 napot. Tehát tartsanak velünk, hangolódjanak ránk, és kövessék Facebook oldalunkat is.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajó feneklett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyó napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyútelepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai, jelentette ki Alekszandr Szofronievics. Az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter Szabadkán tett látogatása során elmondta, már az év vége előtt befejeződnek a munkálatok. A szabadkai vasútállomás mellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak. A tárcavezető a sólyom gyorsvonaton érkezett Belgrádból Szabadkára, vele tartott Gyuro Macut miniszterelnök és Ljubiša Pejicsic, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója is. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik, Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. A szerb álláspont szerint az akció során etnikai tisztogatás történt, amelynek következtében több mint 200 ezer szerbet űztek el otthonából, közel 2000 személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. Az évfordulót Alekszandr Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tölti, ahol megemlékezésen is részt vesz. Szerbiában a vihar hadművelet áldozatainak és elűzöttjeinek emléknapja alkalmából a belgrádi Szent Márk templomban gyászmisét tartanak. Sürgős felhívást tett közzé a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet, miután jelentősen lecsökkent a vérkészlet az országban. Különösen az A és a nullás vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból van hiány. A héten az ország több településén is szerveznek víradási akciókat, ezek pontos időpontjai az intézet honlapján találhatók. Szigorította az ellenőrzéseket a szerbiai állategészségügyi felügyelőség, mivel a magas nyári hőmérséklet növeli az élelmiszer romlás és a mérgezés kockázatát. Jelena Ivanyac, a felügyelőség vezetője kiemelte, a piacok igazgatóságával együttműködve ilyen hőségben javasolják a nyitvatartási idő rövidítését, különösen a tejcsarnokokban, ahol állati eredetű élelmiszert árulnak. A felügyelők ellenőrzik továbbá, hogy az eladóknak megfelelő hűtőpultjaik vannak-e. Tej és hús esetében ezeknek 4 és 6 fok közötti hőmérsékletet kell tartaniuk. Ellenőrzik a termékeken lévő címkéket is. A címkén szerepelnie kell a termék nevének, a gyártás dátumának, formának és a lejárati időnek. Azt is vizsgálják, megvan-e az ovális alakú jelölés, amely azt jelenti, hogy a gyártó regisztrálva van az Állategészségügyi Igazgatóságnál. Iványác nyomatékosította, hogy a polgároknak az érzékszerveikre kell hagyatkozniuk, először vizuálisan kell ellenőrizniük a terméket, a szín, a szag vagy az íz minden változása potenciális kockázatot jelenthet.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén már most 35 fokot mérünk. Marad a sok napsütés és a forróság. A legmagasabb nappali hőmérséklet 39 fok körül alakul.
4: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: SMR. Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Nos, a Mozaik újabb órájába lépve elmondanám, hogy Bácskos útfalván a rendőrei dolgoznak, valamint Zobnaticán is találkozhatunk velük, sőt, Bajsánál is ott vannak és őrködnek. Nos, mindenki vezessen óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést. És már is elmondanám, hogy mi a nyereményjátékunk kérdése. Ahogy említettem, a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát kellene most felkeresni, hiszen ott található a kérdés, de azért elmondom. Hányan olvassák a családban a Hét napot? És ide természetesen a gyerekeket is beleszámoljuk, akik akár csak a kis rejtvényeket fejtik meg, vagy színeznek, vagy csak így átlapozzák. Tehát a lényeg az, hogy a családban hányan használják, lapozzák, olvassák a Hét napot. A választ a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán a nyereményjáték fotója alá várom. Természetesen nevekkel ellátva, mármint nem a család neveit kell felsorolni, hanem azért önök is írják oda nevüket. Játékra fel, a Hét nap fél éves előfizetése a tét.

Közérdekű információ következik. Augusztus 17-ig kombinált légi és földi szúnyogírtást végeznek Török-Kanizsa község területén. A szúnyogírtásban olyan hatóanyaggal dolgoznak, ami a méhekre is mérgező, ezért kérik a méhészeket, hogy kaptáraikat zárják be, vagy helyezzék ki legalább 5 kilométerrel a kezelt területen kívül. A vegyszer hatása egyébként egy napig tart. Tehát vigyázzunk a méhekre is. És akkor még egy fontos információ, ez pedig ugye a hírekben hallható volt, hogy véradókra van szükség, ugyanis hiányzik az ás, a nullás és a negatív, az RH negatívos vércsoport. Ebben a melegben persze ugye sokan nem mennek el vért adni, pedig nagy szükség van rá. Ma Zomborban 13 óráig vehetnek részt véradási akcióban a Vöröskeresztben.

0: ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
4: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
5: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
6: Indul a bandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
7: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
8: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
9: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
10: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
11: Ahol a régi slágerek tovább élnek.
1: Itt halhatatlan előadók
0: és legendás zenekarok dalai szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A nap folyamán már említettük, hogy a Majsai híd lábánál a körforgalom építése miatt ugye útlezárásokra, szűkített útvonalra számíthatunk. Ez a Jován Mikics utcát is érinti. És hát egyébként a Transjug vállalat értesítése szerint a Majsai úton a Jován Mikics utca kereszteződésében épülő körforgalom kiépítése miatt ideiglenesen módosul a 3-as és a 13-as autóbuszjáratok vonala. A Bajai út Kisbajmok felől a Maghetes irányába a 3-as és 13-as autóbuszok a Pátria szálloda a korábbi balra kanyarodás helyett egyenesen haladnak tovább a Jován Mikics utcán. Ezt követően az alábbi útvonalon közlekednek balra a Jován Mikics utcába, jobbra a Tesla utcába, szintén balra a Partizán bázisok utcába, a körforgalomig az 51-es hadosztály utcai kereszteződésnél, és a körforgalomban az első kijáratot használva visszatérnek Maghetes felé vezető megszokott útvonalra. Az ellenkező irányba a járatok ugyanezen az alternatív útvonalon közlekednek, viszont ideiglenesen nem működnek a következő megállók: a Jádrán, a Szakrendelő, a Scrob, a Majsai úti általános iskola és a Kolárnál. Használható autóbusz megállók azonban az Új Községháza, Rádió Szabadka, Radnóti Miklós és Tesla telepi körforgalomnál. A módosított útvonal többi érintett autóbusz megállója továbbra is használható.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es számon tudnak. 063 822 67 39. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. És a rádiózás mellett jó utat is kívánunk mindenkinek. A Pannon Televízió forgatócsoportjától is kaptunk friss információkat az utakról. Úgyhogy kérem, vigyázzanak a Chopinnál, a Subotica Transz, régi Subotica Transz épületénél, valamint Palics bejáratánál, a Lukoilnál, mert bizony úgy látszik, hogy a rendőreinek nincs melege, kint vannak, és szorgalmasan mérnek, úgyhogy vezessenek óvatosan, körültekintően, minden szabályt betartva, és főleg lassan vezetve. És amiről még ne feledkezzenek meg, a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldaláról, mert hogy a nyereményjátékunk megindult a hét nap jó voltából, és várjuk a válaszokat a kérdésre, ami ugye így hangzik, hányan olvassák a családban a heti lapot, tehát a hét napot. Írják meg a választ a felhívás alá, tehát a nyereményjátékunk, illetve a kép alá. Várjuk a válaszokat!

0: Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A nap az megvan, meg igen erősen éget is, úgyhogy nagyon vigyázzanak azok, akik kint tartózkodnak. Minél minimálisabbra kell csökkenteni a kint létet, hiszen ma is 40 fok körüli értéket mérünk majd csúcsértékben, nagyon erős az UV-sugárzás. Egyébként a napon parkoló autók is rendkívül gyorsan felmelegszenek, veszélyesen magas hőmérsékleteket lehet mérni. Egy német autóklub vizsgálatot végzett arra vonatkozóan, hogy ebben mekkora szerepet játszik a jármű színe és a különböző árnyékoló megoldások. A tesztek azt mutatták, ahogyan az várható is volt, hogy a fekete autó külső része jelentősen jobban felmelegszik, mint a fehéré. A fekete jármű felülete körülbelül 65 fokot ért el, míg a fehéré csak 44-et. Az utastér hőmérsékletében azonban sokkal kisebb volt a különbség. A fekete autóban a belső tér mindössze körülbelül 5 fokkal volt melegebb. Érdekesebb eredmények születtek a szélvédőre helyezett árnyékoló tesztelésekor. A belső oldalra helyezett árnyékoló nem bizonyult túl hatékonynak, védegebb. Érdekesebb eredmények születtek a szélvédőre helyezett árnyékoló tesztelésekor. A belső oldalra helyezett árnyékoló nem bizonyult túl hatékonynak. Védelem nélküli autóhoz képest a kabin hőmérséklete

0: rendben. A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Már reggel sem volt hideg, 9 órakor a legmelegebb város Belgrád volt 33 fokkal. Zomborban 32, Palicson és Újvidéken 31, Nagybecskereken és Nagykikindán pedig 30 fokot mértek. A leghűvösebb hely Sjenica volt az Zlatibori körzetben, ahol csak 18 fokot mutatott a hőmérő. Kopaonikon 9-kor 20, Pozsegán 21, Kursumliában 22 fok volt. A nagy meleg augusztus 8-a szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajó feneklett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyón napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyú telepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot, már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőn áhított csapadék. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik, Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. A szerb álláspont szerint az akció során etnikai tisztogatás történt, amelynek következtében több mint 200 ezer szerbet űztek el otthonából, közel 2000 személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. Az évfordulót Alekszandar Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tölti, ahol megemlékezésen is részt vesz. Szerbiában a vihar hadművelet áldozatainak és előzöttjeinek emléknapja alkalmából a belgrádi Szent Márk templomban gyászmisért tartanak. Sikerült összegyűjteni a teljes pénzösszeget a 22 éves Tamás Borbála gyógykezelésére. A zentai származású lány súlyos daganatos betegséggel küzd, mely olyan szakaszba érkezett, hogy további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenti, amelynek költsége 100 ezer euró. Bár a 4 gyerekes család biztosítani tudta az összeg jelentős részét, közösségi összefogásra is szükség volt. A hiányzó 13 ezer eurót az utolsó pillanatban sikerült erőt teremteni, így Borbála már el is indulhatott az édesanyjával Németországba. A gyűjtésből a Vajdasági Baráti Egyesület is kivette a részét.
2: Időjárás.
3: ...36 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, marad a sok napsütés és a forróság, a csúcshőmérséklet itt Szabadka környékén 39 fok körül alakul.
4: Csak a legfrissebbek!
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
6: Reklám következik.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
0: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Mozaik újabb órájába léptünk, és ismételten felhívom figyelmüket arra, hogy a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán elindult a nyereményjátékunk a hét nap jó voltából. Addig, amíg válaszolnak, addig azért azt is elmondanám, hogy Röszke 2, Horgos 2 kishatár átkelőn Magyarország irányába több mint fél órás várakozásra kell számítaniuk. A polisz.hu adatai szerint vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk mindenkinek!

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: Bizony, azért is érdemes fülelni, mert igaz, az AC/DC nem jut el ide hozzánk, de Király Linda hamarosan fellép Magyar Kanizsán. És hogy milyen programok lesznek még a településen és a környékén, ennek járunk utána. Nátrianszky Tornai Erikát várom a vonal túloldalára. Szia!
3: Szia, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Remélem, hogy mindenki jó hűvösben van, és egy kicsit megkíméli magát ezekben a forró napokban.
2: Hát reméljük, mert én is mindig elmondom, hogy vigyázzunk magunkra. Ha valami sürgős dolog van, azt még a reggeli vagy a késő esti órákban intézzék el, de ilyenkor inkább négy fal között rádiót hallgatva teljen a nap,
3: szerintem.
2: És hát akkor itt így meg is kapják a legfontosabb információkat az augusztusi hónapra vonatkozóan. Ugye nálatok már megindult az augusztus, hiszen már ott a községben voltak programok, illetve zajlanak programok, de hát mi mindenre készültök még?
3: Nem is tudom, hogy kezdjem, vagy mivel kezdjem, úgyhogy kezdem azzal, ami talán aktuális, hogy ezen a héten két községben egy településen vendégszerepel a Tanya Színház az idei előadásukkal, a felújított Csongor és Tündével, amelyet Mezei Kinga rendezett. Ma, tehát augusztus 4-én Oromon a Szélmalomnál láthatjuk ezt az előadást természetesen 21 órától, szombaton augusztus 8-án pedig a kisfiaciak várják nagyon-nagyon sok idő után újra a településre, a faluba, a Tanya Színházat. Mindkét helyszínen 21 órakor kezdődik majd az előadás, mint mindenhol. Oromon ma este a Szélmalomnál találkozhatunk, Kispiacon pedig a Búcsú téren szombaton 21 órakor. De az előttünk álló hétvégen nagyon sportos lesz itt Magyar Kanizsán. A Cserkésztelepen gyülekeznek a küzdő sportolók, a kickboxolók, hiszen a szokásos edzőtáborukat tartják ebben a melegben. Szombaton a 44. futó és úszófesztivál várja az úszókat és a futókat, sőt, nem is kell külön választani, hiszen az aquatlonra, az XL megmérettetésre minden eddigi évnél idén sokkal többen jelentkeztek. 3000 méter úszás és 10000 méter futás, kimondani is sok, minden elismerésünk azoknak, akik úsznak is és futnak is majd szombaton, akkor is meleg lesz. Mi pedig, akik megkíméljük magunkat, azok szurkoljunk azoknak, akik úsznak vagy futnak, ha más nem, akkor a hűvösbe kilátogathatunk a város utcáin, és szurkoljunk, üzenjünk ezeknek a futóknak.
2: Neked vasárnap könnyű, mert a Knesa ablakából bírsz szurkolni nekik.
3: Ki szoktunk menni, és akkor jó nagy köszöntésekkel, hajrával szoktuk üdvözölni a futókat. Szükség lesz erre szerintem, és mindenhol nagyon-nagyon-nagyon szeretik a biztató szavakat.
2: Bizony.
3: Vasárnap is érdemes lesz kimenni a Tiszapartra, hiszen már az 52. hagyományos nemzetközi kajakregattára várják a látogatókat. Ott nem hiszem, hogy be lehet jelentkezni, hagyjuk ezt a profi gyerekekre és felnőttekre, így van, de most is nagyon sok hazai és külföldi csapat érkezik, nagyon látványos szokott lenni ez a megmérettetés, úgyhogy 10 óra 30 perctől gyönyörködhetünk a kicsi és nagy kajakosokban is. A jövő hétvégén is nem fogunk ámunatkozni, az időt még nem tudjuk, de mi biztosan ott leszünk a Szent István nap és új kenyér ünnepen, amely a hagyományos program tervezet szerint szombaton este kiállítás megnyitóval indul majd, és vasárnap különféle programok várnak majd ránk. 16 órakor indulnak a változatos gyermekprogramok, és a sok-sok program közül kiemelném, hogy 17 óra 30 perckor a népszerű magyarországi Panna Bál együttes ad koncertet, 18 óra 30 perckor Király Linda lép majd színpadra, és amit nagyon-nagyon várunk, nagyon-nagyon sokan, 20 órától Dániel lép színpadra.
2: Először Vajdaságban.
3: Először Vajdaságban, úgyhogy minden rajongó, és azokat is várjuk, akik esetleg nem feltétlen ismerik Dániel Fib munkásságát vagy zenéjét, a jövő vasárnapig bele lehet hallgatni még az ő dalaiba, meg lehet szeretni, de nagyon-nagyon jó buli lesz, sokakat várunk egész Vajdaságból, úgyhogy ez is a Szent István nap része, 90 perces koncertet a Dániel Fib, utána pedig ünnepi tűzi játékkal zárjuk majd ezt a programot hagyományosan.
2: Ahogy megszokhattuk.
3: Ez, bizony, de annyi minden program van még, Én kiemelném, hogy ne felejtsük el, hogy augusztus 23-án olyan hónap van, amikor 5 vasárnap van, kézműves és kirakodó vásár lesz majd a vásártéren, és ennek keretében tartják majd 23-án az agrokon is a napokat is, amelynek keretében lesz hagyományosan főzőverseny és mezőgazdasági eszközök kiállítása is. A hónap végén mi is mozizunk, a hangsúly most is a gyermekprogramokon, a nyári szünidőn van, éppen ezért igaz, hogy már megtörtént pár héttel ezelőtt a film bemutatója, de augusztus 28-án pénteken a Minionok és Szörnyek című amerikai animációs filmet vetítjük, 16 órától szerb szinkronnal, 17.30-tól pedig magyar szinkronnal, az esti filmünk pedig a Kutya csillagkép lesz, ez egy amerikai sci-fi. A Ridley Scott a rendezője, ami sokat elárul róla. Minden knesás információról tájékozódjanak a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon. A Magyar Kanizsai programok sorát augusztus 29-én, tehát az utolsó hétvégén a Tisza parton a 7. Magyar Kanizsai vadásznap zárja majd. Itt is nagyon sok minden lesz, a kézműves vásártól kezdve vadhús főző verseny is lesz, és a vadhús ételekre előre meg lehet majd vásárolni a jegyeket, aki biztos szeretne ilyet enni ezen a szombaton, a Hello Kanizsa turisztikai információs irodában. Ami a községünket illeti, Martonoson már a hétvégén főzték a halászlét, az oromiak a hétvégén találkoztak, és még sört is ittak, most pedig ezen a hétvégén a Szélmalomnál a Malom Fesztivál várja a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat.
2: Az örök fiatalokat.
3: Mellett bizony, itt már workshopok is vannak, és nekem nagyon tetszik, hogy a legkisebbektől a nagyobbakig mindenki megtalálja maga programját ebben, és még a négylábúakat is szívesen látják, tehát aki nem szeretne a házi kedvencétől megválni, az elviheti bizony a Malom Fesztiválra. A részletes program és a belépők megtalálhatók a Malom Fesztivál hivatalos honlapján, illetve a Facebook oldalukon is. Nem szeretném Horgos sem kihagyni ebből a körből. Horgoson augusztus 20-án tartják a hagyományos Szent István ünnepet, amely megemlékezés és kenyérszentelés lesz. A Szent István szoborhoz várják az érdeklődőket augusztus 20-án, csütörtökön 18 órakor. És még egy horgosi program, amely nem csak horgosi, hiszen Vajdaság több településén is elindul az éneklő közösségek segítése, és ez voltaképpen egy olyan program, amely a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával és szervezésében érkezik el több vajdasági településre. Horgoson augusztus 22-én szombaton 10 órakor a hely beli művelődési házban várják mindazokat, az énekkarokat, éneklő közösségeket, kórusokat, vagy bármiféle klubokat, akik szeretnének nagyon jól énekelni, hogy ebben a programban részt vegyenek. Az oktató Komáromi Lepár Krisztina lesz, és egyébként ez a program az augusztusi mellett még októberben, novemberben és decemberben is megrendezésre kerül majd Horgoson. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre. Keressék kis füzetünket, a Magyar Kanizsai eseménynaptár, de ha úgy egyszerűbb, akkor a programokat összegyűjtve részleteiben megtalálják a hellokanizsa.rs oldalon, ami pedig a knesás programokat illeti, azt a mi honlapunkon és Facebook oldalunkon is elérhetik.
2: Erika, nagyon szépen köszönöm az információkat. Kitartást kívánunk nektek ebben a nagy melegben.
3: És mi pedig, Zsuzsi, várunk téged ide Horgosra, a Tiszapartra, hogy úszunk egyet a nagyon-nagyon meleg Tiszában. Mikor jártál itt nálunk utoljára?
2: Csütörtökön voltam, és bár lent van a Tisza, nagyon hiányzott, hogy nem sikerült úsznom, de egy nagyon jót pecáztunk egyébként, úgyhogy kellemes volt az időjárás egy ottalvásra is. Én nagyon szeretem a Tiszát, és ezt merem ajánlani mindenkinek, hiszen nem mindenhol ilyen szép a Tisza, mint a mi határvonalunkba, hogy így mondjam, tehát a határtól, de mondjuk még Szegeden is szép, erre lefelé, erre gyönyörű a Tisza, és szép, tágas is, annak ellenére, hogy ő is szorul szegényként vissza a medrébe, de hát reméljük, hogy nem érjük el azt, amit a 70-es években tapasztaltak a mondjuk úgy idősebbek, hogy nem lehet átgyalogolni a Tiszán. Én remélem, hogy hamarosan érkezik egy kisebb csapadék, hogy újra rendesen bele lehessen gázolni és úszni egy jót.
3: Úszni bizony lehet egy nagyon szép napot és estét is, hát az igazi strand hangulat van itt Magyarkanizsán, senki nem marad étlen és szomjan, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre és a magyarkanizsai strandra is.
2: Köszönjük az invitálást!
3: Köszönöm a meghívást, hogy mindezt elmondhattam.

38 fokot mutat a hőmérő higany szála. Kitartást kívánok mindenkinek. Hát dőlnek a rekordok, egyre magasabb fokozatra kapcsol ez az őrült hőhullám. Kritikus terhelés alatt áll a szervezetünk, de valójában az egész... Tehát mindenkinek a szervezete, nem csak az a betegeké, hanem az egészségeseké is. Ugye 40 fokos értékeket mérünk, miközben éjszaka is a nyári nappalokat is meghazudtoló 25 fok feletti értékek uralkodnak, és hát most már a hűvös hajnalokban sem lehet számítani. A 25 fokos küszöbb hőmérséklet orvosmeteorológiai szempontból igen fontos. Ugye 25 fok felett egyre kevésbé működik, majd megszűnik a természetes hőleadás lehetősége, ami pedig létkérdés a szervezetünk számára a hőegyensúly fenntartása érdekében. Innentől már csak a keringési rendszert rendkívül megterhelő verejtékezés tudja biztosítani a hőegyensúlyt, amit viszont napokon keresztül még az egészséges emberek szervezete is egyre kevésbé tud problémák nélkül elviselni. Az időjárás érzékeny emberek széles csoportja van kitéve veszélyes terhelésnek ebben az extrém helyzetben. Sajnos a tartós fennállásával kell számolni. Igen fontos, hogy a szélsőséges időjárásnak életveszélyes helyzetek kialakulására kell számítani, tehát emiatt életveszélyes helyzetbe is kerülhetünk. Hát ezek a hőhullámok még egy ideig tartanak, viszont azt mondják, hogy a következő héttől egy picit fellélegezhetünk, úgyhogy most egyelőre ezt kell kibírni, viszont az egyre gyakoribbá váló hőhullámok, az asszályos időszakok, a hirtelen intenzív csapadékok, heves viharok, szélsőségesen nagy változások, hát ezek tartósan az év folyamán erősödő jelleggel, és állítólag a jövő évben is hosszan benyúló időszakba lesznek jellemzőek. Aki csak teheti, ha érzékeny az időjárásra, ha nem, vigyázzon magára, figyeljünk egymásra, fogyasszunk sok folyadékot, koffein és alkoholmentes italokat, zöldséget, gyümölcsöt és zsírszegény ételeket, vigyázzunk nagyon magunkra. És azt már többször elmondtuk, hogy ilyen nagy melegben, aki csak teheti, tartózkodjon otthon, valamint az autóba semmi szín alatt ne hagyjanak élőlényt, tehát se házi kedvencet, se családtagot, mert másodpercek alatt is bekövetkezhet a probléma. Illetve indulás előtt vegyünk magunkhoz egy kis üveg vizet, amit útközben akár a kinti működő csapokon fel is tölthetünk, tehát tudatosan fogyasszunk folyadékot, és figyeljünk oda természetesen arra is, hogy a gyerekek is és az idősek is folyamatosan fogyasszanak vizet. Legjobb egyébként ilyenkor a tiszta víz, vagy a citrommal ízesített víz egészségünkre.

0: magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden zene, ami retro, SMR. SMR.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Tombol a kánikula, akár 40 fokot is mérhetünk, péntekig nem várható számottevő változás. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Év vége felé adhatják át a szabadkai vasútállomás épületét. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Országszerte tombol a kánikula. Egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Már reggel sem volt hideg, 9 órakor a legmelegebb város Belgrád volt 33 fokkal. Zomborban 32, Palicson és Újvidéken 31, Nagybecskereken és Nagykikindán pedig 30 fokot mértek. A leghűvösebb hely Sienica volt a Zlatibori körzetben, ahol csak 18 fokot mutatott a hőmérő. Kopaonikon 9-kor 20, Pozsegán 21, Kursumliában 22 fok volt. A nagymeleg augusztus 8-a szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajó feneklett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyó napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyú telepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta a Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás is, lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot, már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hűn áhított csapadék. A dezinformációk veszélyére hívta fel a figyelmet Magyar Péter magyar miniszterelnök a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzet kapcsán. Forstoffer Ágnes köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök meghívására tegnap a Sándor palotában a parlamenti pártok frakció vezetőivel a kialakult helyzetről és annak kezeléséről tárgyaltak. Az egyeztetés után a politikai viták helyett az együttműködés és a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozták.
2: Én azt kérem mindenkitől, azt kértem itt most bent is, hogyha van ráhatásuk a frakcióvezetőknek a saját politikai közösségükre, akkor tegyék azt meg, hogy ezt visszafogják. Ugyanúgy, hogy ne terjesszenek olyanokat, hogy azért, mert egy osztrák duzzasztóműben van víz, vagy a bősi erőműben van víz, az az oka annak, hogy Pakson nincs. Mert hogy ez egyszerűen nem igaz. Ezek átfolyó duzzasztóművek, amelyeket korábban feltöltöttek, sőt most sincsenek teljesen tele, és az a víz, ami befolyik, az ott ki is folyik. Vannak szigorú vízügyi egyezmények, elment a kormány az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára is, személyesen is tájékozódni, a külügyminiszter asszony beszélt is az érintett országok képviselőivel, és mindenki megerősítette, hogy nem kell ezt igazából megerősíteni, mert látjuk a felvételeket a Rajnáról, az Innről, a Duna, egyébként nem a Rajna, de a Duna mellékfolyóiról, hogy milyen állapotban vannak az osztrák víztározók, üresek.
1: Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik. Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. A szerb álláspont szerint az akció során etnikai tisztogatás történt, amelynek következtében több mint 200 ezer szerbet űztek el otthonából, közel 2000 személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. Az évfordulót Alekszandar Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tölti, ahol megemlékezésen is részt vesz. A szabadkai vasútállomás felújítási munkálatait tekintette meg hétfőn Gyúró Maczut. A szerb miniszterelnök Alekszandra Szofronievics építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszterrel, valamint Ljubiša Pejičić, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatójával tett látogatás Szabadkán. Mindannyian a súlyom gyorsvonaton érkeztek Belgrádból. Az építési munkálatok megtekintése után elmondták, várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek az épület felújítási munkálatai. Balogh Sára riportja.
0: Napok óta építkezés zajlik a szabadkai vasútállomás területén. Az arra járók felfigyelhettek az építkezési törmelékre, az épületből kiáramló porra és a fúró hangjára. Az Újvidék és Szabadka közötti gyorsvasút mentén felújított állomásépületek közül többet is veszélyesnek ítélt a felügyelőség, így a szabadkait, a topolyait, az újzsednikit és a naumovityevóit is. A jegyzőkönyv szerint ezeknek az állomásépületeknek a felújítása nem az építési engedély alapján történt, és nem követték a projektben meghatározott terveket, így át kell alakítani a nemrég felújított épületeket. Szabadkán az építkezés miatt a jegyárusító konténert is áthelyezték néhány méterrel arrébb, az előtte lévő parkolót pedig lezárták. Az építési munkálatokat tekintette meg hétfőn Gyúró Maczut. A szerb miniszterelnök és delegációja a Belgrád és Szabadka között közlekedő sólyom gyorsvonaton utazott az északbácskai városba. Ljubiša Pejičić, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója. Ez az utazás arra volt alkalmas, hogy bemutassuk a miniszterelnöknek és a miniszterasszonynak, milyen eredményeket értünk el az elmúlt 10 évben. Szeretném kiemelni, hogy ez idő alatt teljesen megújítottuk a szerb vasút járműparkját. Több mint 40 különböző kategóriájú, nagyon modern vonatot szereztünk be. Ma lehetőségünk volt a sólyom gyorsvonattal utazni, amely reményeink szerint hamarosan Budapestig közlekedni fog. Bízom benne, hogy vendégeink élvezték az utazást, és sikerült a lehető legjobban bemutatnunk, milyen munkát végez a szerb vasút. Jelenleg a szabadkai vasútállomáson tartózkodunk. Amikor a felújítási munkálatok befejeződnek, és az állomás megnyílik, az jelentősen javítja majd a szolgáltatások színvonalát és az utasok utazási élményét. A felújítási munkálatok pedig várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig befejeződnek. Ezt már Alekszandra Szofronievics, szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter mondta. A szabadkai vasútállomás mellett jelenleg a topolyai vasútállomáson, valamint az újvidéki vasútállomás A és D szárnyán folynak a munkálatok. Mind a 4, illetve 3 beruházás még az év végéig befejeződik, így a polgárainknak magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk majd nyújtani. Az igazgató már elmondta, a Balkánon egyedül Szerbiának van olyan vasútvonala, ahol a vonatok 200 km/h sebességgel közlekednek. Sőt, több Európai Uniós tagállam sem rendelkezik ilyen gyorsvasúttal. Mint ismeretes, február óta már közlekednek a tehervonatok a Belgrád-Budapest vasútvonalon. Augusztus 6-án, vagyis most csütörtökön találkozom Vitézi Dáviddal, a magyar közlekedési miniszterrel, és remélem, hogy akkor már pontosabb tájékoztatást kapunk arról is, mikor indulhat meg a Budapest és Belgrád közötti vasúti személyforgalom. Gyuro Macut szerb miniszterelnök szerint ez a vasúti szakasz az új Szerbia és az ország közlekedési fejlődésének jelképe. Nagyszabású terveink vannak a közlekedési folyosók fejlesztésére. Ahogy a miniszterasszony is említette, nem csak a történelmileg is fontos déli útvonalra összpontosítunk, amely Nisen keresztül Észak-Macedónia és Görögország felé vezet. Célunk, hogy ezt a közlekedési tengelyt ismét megerősítsük, és hogy a nyugati irányú összeköttetéseket is újjáépítsük. Mindig szoros kapcsolatban álltunk Európával, elsősorban az Atén-Belgrád-Triest-Milánó útvonalon keresztül, amely tovább vezet Európa belseje felé. Úgy gondolom, ez is jól mutatja, hogy ma már biztonságos vasúton utazhatunk. A delegációt Stefan Bakić szabadka polgármestere fog. A szabadkai önkormányzat képviselőivel folytatott megbeszélést követően a szerb kormány és a szerb állami vasúttársaság küldöttsége a sólyom gyorsvonattal tért vissza Belgrádba. A vasútállomás épületét egyébként 2024-ben kezdték el felújítani a Belgrád-Budapest gyorsvasút kiépítésének részeként. A Szabadka és Belgrád között közlekedő gyorsvonatok 2025. októbere óta közlekednek ezen a szakaszon, a szabadkai állomás épületet azonban azóta sem adták át hivatalosan.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Idén is megrendezték a Szép Szó tábort Kishegyesen, valamint a Tücsök népművészeti tábort Péter révén. Ünnepelt a Zentai Rotary Klub, és az állatokat is megviseli a hőség. Elmondjuk, miként segíthetünk ilyenkor házi kedvenceinknek. Jönnek a részletek. Zajlik a Szép Szó tábor Kishegyesen, a Kátai tanyán. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének hagyományos vers és prózamondó műhelyében idén 63 fiatal vesz részt, akik a magyar irodalommal, a versmondással és a színpadi előadásmóddal ismerkednek. Rózsa Krisztina tudósít.
3: A hét folyamán a résztvevők versmondással, beszédtechnikával és színpadi foglalkozásokkal fejlesztik előadói készségeiket. A tábor elsődleges célja, hogy a gyerekek magabiztosabban tudjanak megszólalni közönség előtt, miközben közelebb kerülnek a magyar szépirodalomhoz. A komoly munka mellett természetesen a jó hangulat, az új barátságok és a közös élmények is fontos részei a tábori életnek. Mrüksics Zara, Ada.
4: Én harmadjára vagyok itt. Nagyon jól érzem magam, hát ugye verset tanulunk, akkor színdarabot is tanulunk, és amikor szabadidőnk van, akkor sokat beszélgetünk.
5: Mi a kedvenc részed itt a táborban, mi a kedvenc programod itt a táborban, amit nagyon élvezel?
4: Hát amikor megyek a vers tanulásra, azt nagyon szeretem, meg amikor vacsoránál van a szívküldi.
3: Sziráki Alex, Szabadka.
6: A kedvenc programom az az ilyen csoportmunkák, amikor ugye az egész csoporttal összegyűlünk, játszunk, beszélgetünk, tanulunk, azt nagyon szeretem, meg amikor megyünk ugye verseket tanulni, azt is.
5: Te milyen verseket szoktál mondani, tanulni, mi az, amit szeretsz, ami közel áll hozzád?
6: Hát legjobban ugye vicces verseket szoktam, de néha vannak ilyen komoly versek is.
3: A programokat idén is kísérő rendezvények egészítik ki. A táborban a Tatabányai Orfeusz Társulat és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete közösen szervezett egy verses délutánt. Kortárs és klasszikus versekkel, illetve kortárs dalokkal is készültek. Tóth Zsóka, a Tatabányai Orfeusz Társulat tagja.
7: Évek óta tart a kapcsolatunk Hajvert Ákosékkal, illetve a Magyar Versmondók Egyesületével, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületével, és ez már a negyedik alkalom, hogy találkozunk. Most egy szintet léptünk, közös műsort csinálunk. Tehát nem arról van szó, hogy mi hozunk, ők hoznak Tatabányára, hanem közösen szerepelünk egy vers összeállítással.
3: A résztvevők egy-egy verssel vagy prózai művel készülnek, emellett közös színpadi produkciókat is létrehoznak, amelyeket a tábor végén mutatnak be. Hajvert Ákos, táborvezető.
8: 63 gyerek van a Szép Szó táborban idén. Ez egy nagyon jó szám, ez egy magas szám, hiszen maga a Szép Szó tábor, amikor elindult, akkor nagyjából 35-40 gyerekre lett kitalálva az a szerkezet, amiben ez működik. Ami azt jelenti, hogy délelőtt csoportfoglalkozásaik vannak és beszédtechnika órájuk. A kora délután egyéni fölkészüléseik vannak a mentoraikkal, 11 mentorunk van, akik tehát egyénileg foglalkoznak a gyerekekkel.
3: Az egyhetes tábor záró ünnepségén augusztus 8-án a résztvevők a hét során elkészült előadásokkal lépnek a közönség elé.
1: Tambura és citera muzsikától, valamint népi énektől hangos a héten a Péter révei Csasznyi család portája. A helyi dr. Kis Imre művelődési kör hagyományőrző szakosztálya az idén 16. alkalommal szervezte meg a Tücsök népművészeti tábort. A résztvevők 5 napon át gazdag programkínálatból válogathatnak: tambura és citera oktatás, népi ének, népi játékok, népzenei koncertek, valamint kézműves foglalkozások teszik élménydussá az itt töltött napokat. Paracki László és Fackovics Melissa összeállítása.
9: A foglalkozásokon 61 gyermek vesz részt, a helybéliek mellett érkeztek táborozók Temerimből, Óbecséről, Mohorról, Adáról, Zentáról, Ilonafalváról, Csantavérről, valamint Budapestről és Kecskemétről. A Tücsök táborban a legtöbben tamburáznak, 3 csoportban foglalkoznak velük az oktatók. Öreg Kinga.
10: Másodszor vagyok itt, tavaly a közepes tamburásoknál voltam, és mindig úgy telt, hogy minden nap zenétünk is, volt reggeli, vacsora, meg ebéd, és nagyon jókat játszottunk is, lehetett kézműveskedni, és sok barátot szereztem.
9: Bicskei Máté.
11: Az tetszik, hogy bírok minden nap így barátok közt tamburázni, és az összes játék nagyon jó, és az ebéd is nagyon finom.
9: Az óbecsei siflis Noémi harmadik alkalommal érkezett a Tücsök népművészeti táborba.
12: Nagyon tetszik, nagyon szeretem, sok a játék, bírunk tanulni hangszeren, bírunk énekelni és játszani, és az ebéd meg a többi is nagyon finom szokott lenni, szeretem.
9: Az 5 nap során a tamburásokkal ifjú Csasznyi Imre, Bolyhos Miklós, Korponai Szabolcs és Gulyás Erik dolgozik. Minden este koncerteket terveznek. Ifjú Csasznyi Imre, oktató.
13: Esténként programok várják a gyerekeket, lesz 3 koncert, kedden a barátaimmal, vajdasági barátainkkal fogunk muzsikálni, szerdán Magyar Kanizsáról érkezik a Súlyom zenekar, csütörtökön pedig az itteni nagy tamburásokkal tartunk egy tamburás estet.
9: Csasznyi Magdolna, a tábor egyik szervezője elmondta, a rendezvény célja a néptánc és az énekek mellett a Tisza mentére jellemző népi hangszereknek a népszerűsítése a fiatalok körében.
14: A táborban folyik tamburaoktatás, citeraoktatás, népdaloktatás, a legkisebbekkel gyermekjátékokkal foglalkoznak, gyerekdalokat, mondókákat tanulnak. A szabad idejükbe kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.
9: A Tücsök népművészeti táborra a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű gyermek és ifjúsági tábora.
1: 20 évvel ezelőtt csatlakozott a Nemzetközi Rotary Szövetséghez a Zentai Rotary Klub. A jubileum alkalmából az egyesület tagjai kiállítást szerveztek, amely az elmúlt 2 évtized legfontosabb tevékenységeit, közösségi és jótékonysági kezdeményezéseit mutatta be. Bús Viola és Rózsa Krisztina riportja.
3: A Zentai Rotary Klub 2006-ban alakult, kezdetben mindössze néhány taggal. Ma már 13 tagot számlál, akik számos szociális, egészségügyi és oktatási célú jótékonysági akciót és közösségi kezdeményezést szerveznek. Antal Attila, a Zentai Rotary Klub tagja.
15: Körülbelül olyan 2 éve vagyok tag, 2,5 éve, illetve majdnem 3. Egyszer megkerestek, hogy létezik a Rotary Klub, utána jártam és nagyon jó tapasztalataim voltak. Én mai napig mindenkit buzdítok arra, hogy jöjjön, vegyen részt ezekbe a dolgokba, ezek humanitárius dolgok, illetve közösen összeülünk, beszélgetünk, és azért fontos ez, mert így egy olyan hatásos dolgot tudunk létrehozni, ami a közösségünknek, a kicsi és a nagy közösségünknek, illetve az egész világon mindenkinek a javára szolgál.
3: Az ünnepségen felidézték a klub elmúlt 2 évtizedének legjelentősebb eseményeit. Köszönő okleveleket adtak át az egyesület tagjainak, valamint leleplezték a jubileumi kiállítás központi tablóját. Juhász Attila, a Zentai Rotary Klub elnöke.
16: Volt a 20 év folyamán, mint egy 3 mentőautót szerveztünk ennek a közösségnek, a Tisza mentének, mert Zenta Tisza mentének mégiscsak egészségügyi központja. Szerveztünk terepes járművet a nővéreknek. Az óvodákat minden évben kisebb, nagyobb mértékben támogatjuk, mert a mosolyos almakcium bevétel erre megy. A téli, a karácsonyi fesztiváltól lefolytatott gyűjtésünknek a keretösszege automatikusan mindig a szociálisan rászorulók gyerekek csomagoztására megy el.
3: A Rotary Klub jubileumi ünnepségére szeptemberben a Zentai Városnapok keretében kerül sor. Az eseményen elismerésben részesítik azokat, akik munkájukkal segítették az egyesület tevékenységét.
1: A kánikula nem csak az embereket, az állatokat is megviseli. A nagy szárazságban nem is tudnak vízhez jutni, ezért még fontosabb, hogy odafigyeljünk rájuk is. A szakemberek szerint ilyenkor a legfontosabb, hogy mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos pihenőhelyet. Balázs Zita riportja.
17: A nagy hőséggel rendkívül nehéz felvenni a harcot. A szabadkai Nyuskice állatmenhelyen jelenleg közel 204 lábú lakó próbálja átviselni a 40 fokos kánikulát. A menhely aktivistái locsoló rendszerrel és hűvös pihenőhelyek kialakításával próbálják biztosítani a kutyák kényelmét a forró napokon. Szrügyán Szegedincsev, a Szubotice Nyuskice aktivistája. Próbáljuk őket locsolókkal felfrissíteni. Naponta 3-4 alkalommal cseréljük a vízüket. Nekik is nehéz, nekünk is nehéz, de hát valahogy megoldjuk. Reméljük, hogy ezen a héten kibírjuk ezt az egész cirkuszt ezzel az őrült hőmérsékletekkel. Most majd látni fogják a locsolókat és a vizet, hogy milyen van nekik. Vannak kis fürdőmedencéik is. Nem akar mindegyik kutya fürdeni, van amelyik igen, van amelyik csak a lábával piszkítja be a vizet. Ezt folyamatosan cserélni kell. Elég nehéz.
18: A
17: szakemberek szerint a megfelelő folyadékpótlás a kis kedvencek és a haszonállatok esetében egyaránt kiemelten fontos. Jánosi Tibor, nyugalmazott állatorvos azt javasolja, hogy a kutya sétáltatást akkor a reggeli órákra időzítsük, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a felhevült állatokat ne locsoljuk közvetlenül.
19: Se fa, se árnyék, semmi, hiába van ott egy kutyaház. Hát az átmelegszik, katasztrofálisan át tud melegedni, főleg a boxok is le vannak betonozva legtöbbször, vagy ilyen kövezve. Tehát az még jobban ontja a meleget, hogy így mondjam. És akkor ott is van egy edény, amiben a víz van. Hát adtál vizet, adtam vizet, tehát mikor adtál, hát mit tudom én. Tehát az a lényeg, hogy ezt így nem szabad. Tehát erre kell a legjobban a kutyatartó, macskatartóknak, illetve a háziattartóknak figyelni.
17: A házi állatokhoz hasonlóan az állatkertek lakói is nehezen viselik a nyári hőséget. A legnehezebb helyzetben azok az állatok vannak, amelyek természetes élőhelye a hidegebb éghajlatú területeken van, hiszen szervezetük nehezen alkalmazkodik a nagy meleghez. Angelia Stokin, biológus.
20: A
17: palicsi állatkertnek hosszú hagyománya van abban, hogy különféle módszerekkel segít az állatoknak átvészelni ezt a nehéz időszakot, vagyis a nagy hőséget. Tulajdonképpen a kifutók többségében vannak medencék, amelyekbe folyamatosan friss víz érkezik. Emellett sok állat kifutójába automata itatók is vannak, amelyek állandóan friss vizet biztosítanak. Ami pedig a nyári etetést illeti, hűtött smoothie-t és jeges finomságokat is kapnak. Figyeljünk oda mi is házi állatainkra. Fontos, hogy mindig legyen számukra hűvös, árnyékos hely és elegendő friss ivóvíz. Helyezünk ki friss vizet az utcákra, hogy a kobarállatok is felfrissülhessenek egy kicsit ebben a rekkenő hőségben.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
21: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén most 38 fok van. A folytatásban is napos és forró lesz az idő, 39 fok körül várható a csúcshőmérséklet, holnap pedig 40 fok lesz.
22: Szabadkai Magyar Rádió.
23: A régió és a világ.
24: A régió és a világ.
23: Legfrissebb információi.
25: Reklám következik.
26: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
27: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
28: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
27: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
28: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
27: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
29: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
30: Várom a postást.
29: Jön a nyugdíj?
30: Azt várhatom.
29: A számlákat hozzák.
30: Na azt nem várnám.
29: Hát akkor?
30: Ma hozzák a hét napot.
31: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
32: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Augusztus 4-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 37 para. 100 forint középárfolyamon ma 32 dinár 21 para. 1 svájci frank 125 dinár 82 para. 1 angol font 136 dinár 86 para. És 1 amerikai dollár 101 dinár 97 para. Ez volt a valuták hivalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: A folytatásban fellapozzuk a Pannon televízió műsor füzetét. Jelen pillanatban a kárpáti kulináris főzőműsor látható, hát ha jó ötleteket kapunk belőle. Utána a Kendergyári asszonyok férjei című dokumentumfilmet láthatják, majd a Pannon gazda ismétlést. Benne tovább romlik a kapás növények állapota az aszály miatt, ígéretes gyümölcs szezon Vajdaságban, tyúk farm és családi gazdaság Torontálvásárhelyen. Közéleti és kulturális magazin a Körút 14 óra 30-kor veszi kezdetét, utána Vidékünk címmel magazin műsor a vajdasági hétköznapokról. Fit percek, tanuljunk szerbül, és a 17 órai közelképben a Palicsi Nyárhangoló Fesztiválról lesz egy összeállítás. Utána híradó, zenezóna, majd 19.30-kor Szubjektív, benne Kucsera Noémi, gitártanár, és dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült. Majd ismét híradó, és forog a kamera. Életre ítélve. Ez Barát Attila kisfilmje Sándor Zoltán azonos című novellája alapján. A kincses ládánk ludasi részét láthatják 21 óra 35 perctől, és késő esti híradóval is jelentkezik majd. A Pannon Televízió holnap reggel pedig török faluba utazik a kincses ládánk csapata. És kora reggel a fit percekkel tornázhatunk, de lesz egészségügyi magazin is, a Diagnózis 9:30 előtt. Utána egy német nyelvű nemzetiségi magazinnal várja nézőit a Pannon TV, melyet szegedi közélet követ, és természetesen még grillbetyárkodunk is holnap is a Pannon Televízióval.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádióadását hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: És 39-40 fok az, amit mutat a hőmérő Higanszella. Kiszáradás napszúrás főgúta, hogyan védekezhetünk a rendkívüli hőség ellen? Nos, a gyermekek, az idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben a hőség idején. Az orvos figyelmeztet mindenkit, hogy a szerbiai hőhullám ezekben a napokban tetőzik 40 Celsius fokot is meghaladó hőmérsékleten, és a magas hőmérséklet a lakosság egészségét fenyegető kockázatok jelentős növekedéséhez vezet. Ahogy említettem, különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idősek és a krónikus betegek. A kiszáradás, a napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében a legfontosabb a rendszeres folyadékbevitel, a közvetlen napsugárzás elkerülése, valamint a hűtött helyiségekben való tartózkodás. A magas hőmérséklet a vérerek tágulását és a vérnyomás esését okozza, ami hatalmas terhet ró a szívre, és eszméletvesztéshez is vezethet. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Mindenki vigyázzon magára.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Hírek.

0: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Egyre súlyosabb következményeket okoz a hosszan tartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban. Észak-Bácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az aszály. A legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg. Sok táblát csillóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hűség az állatokat is megviseli. A gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is. Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta a Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot, már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőn áhított csapadék. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik. Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. Alekszander Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban van, ahol megemlékezésen vesz ma részt. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai. Emellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak, ígéri az illetékes miniszter. Jelentősen lecsökkent a vérkészlet Szerbiában, különösen az A és a nullás vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból van hiány. A héten az ország több településén is szerveznek véradási akciót. Az időpontok a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet honlapján találhatók.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, marad a sok napsütés és a forróság a folytatásban is. 39 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: Aktuális.
3: Aktuális.
2: Érdekes.
3: Érdekes.
2: Hallgasson bennünket
4: a Régió Rádió hullámain is.
5: A Régió Rádió hullámain is.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Részletesen beszámoltunk ma elég sok mindenről, tehát szó volt itt a vajdasági fiatalgazdák támogatásáról, az újabb betegségekről, ami a juhokat és a kecskéket támadja. Volt nyereményjátékunk is, melynek eredményével ebben az órában jelentkezem. Augusztusi programokkal kedveskedtünk, és még nincs vége, mert hamarosan a Tornyosi Falunapok programjának járunk utána, és nem sokára, ahogy említettem, a nyereményjátékunk is zárul. Majd a Beszéljünk róla műsor részben egy újabb dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült vendégünk lesz. Tartsanak velünk!

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Háromnapos programsorozattal várják az érdeklődőket a hétvégén Tornyosra. De hogy miről is van szó, már is Nagy Attillát, a Tornyosi Helyi Közösség titkárát kérdezem. Jó napot kívánok!
3: Jó napot!
2: Hát dupla ünnepség, mert hogy falunap is és Szent István napi programok is lesznek.
3: Így van, ez a 35. hagyományos kenyérszentelő ünnepségünk, ami három napig fog tartani, augusztus 7-ével kezdődően pénteken és vasárnap augusztus 9-én záródik. A programjaink közé tartozik pénteken este 19 órakor az iskolaudvarban lesz egy birkózó bemutató, illetve este 21 órakor hagyományos Tanya Színház előadására kerül sor a nyári színpadnál.
2: Egyébként ott a településen a birkózás az ilyen divat?
3: Hát az utóbbi években lett, ugyanis van ez a Birkózó Akadémia Kanizsán,
2: igen,
3: és annak van itt egy kihelyezett, mondjam így, szekciója Tornyoson, igen, és azelőtt Tornyoson nem volt jellemző a birkózás. Tornyoson mindig is hagyományosan két sport volt jellemző, a futball és a sakk.
2: És hát ha már sakknál tartunk, akkor ezt be is fogják mutatni majd szombaton.
3: Így van, szombaton 9-től 14 óráig kerül megrendezésre a hagyományos sakktorna a gyerekeknek. Ezt Lőrinc László tornyos és sakkozó szervezésében kerül sor erre a bizonyos rendezvényre. Nagyon sok résztvevőt várunk, kb. 80 gyermeket várunk a környékbeli településekről.
2: De felnőtteket is természetesen, hiszen nekik is lesz majd program, válogathatnak.
3: Így van, a rendezvényünk hagyományosan fő programja a bográcsos főzőverseny, amely 11 órakor fog kezdődni, és sertéspörköltet kellene főzni, vagy kell főzni. A benevezési díj 2000 dinár, és ezért kap a minden jelentkező csapat 3 kg sertéshúst, és természetesen biztosítunk tűzifát.
2: A fűszerek pedig mindenki a sajátját.
3: Mindenki saját belátása szerint is, tudása szerint.
2: Na de nem csak ezt fogod főlni, hanem lesznek azért még más finomságok is.
3: Hát igen, lesz hagyományos kalácssütőverseny. Azt az itteni hölgyek fogják elkészíteni. Az idén a meggyes kalácsot vagy meggyes süteményeket kell készíteni. Már van kb. 17 benevezett résztvevőnk.
2: Akkor ezek szerint a környékben jól termett a megy.
3: Így van, és van hagyományos pálinka versenyünk is. Idén volt barackunk is, megyünk is, tehát az idén jó volt a gyümölcstermés, úgyhogy várjuk a résztvevőket.
2: És akkor haladjunk tovább, mert hogy ezek a délelőtti programok, és délután is zajlik majd még, főként gyerekeknek szóló a kezdetben.
3: Így van, 14 órától 16 óra 30-ig ugye szórakoztató gyermekprogram lesz. Ebben népi játékok, ügyességi feladatok is lehet lehetőség. Kocsikázás, illetve lovaglásra is. Ugyanis Tornyoson van egy lovagló klub, mondjuk így, lovagló iskola, és ők felajánlották, hogy hoznak ide 2-3 pacit, amit megülhetnek a gyermekek.
2: Utána pedig vendég érkezik majd Adáról, ha jól tudom.
3: Igen, 17 órakor az adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület fog bábjátékot előadni. Lesz még tombolánk is, 18 órakor lesz a tombola sorsolása, kb. 30-35 díjat tudunk biztosítani, vannak köztük nagyon szép és nagyon értékes díjak is, egy szép kerékpár lesz a fődíj.
2: Már ezért is érdemes tombolát vásárolni, és hát utána hajnalig szól majd a talpalávaló, ha jól gondolom.
3: Igen, hát 19.30-kor lesz az ünnepi műsor. Ez hagyományos népzenei összeállítás, népzenei csoportok fognak fellépni, a helybéli együttesek, valamint Zenta Gunarasról jönnek előadók, és 21 órakor lesz a úgymond koncert, ahol Császnyi Imre és bandája fogja szórakoztatni a jelenlévőket.
2: És
3: ezzel zárul a szombat.
2: De természetesen a vasárnapot is elmondjuk, hiszen 3 napig tart.
3: Hát vasárnap 11 órakor lesz a Szent Mise és az új kenyér megáldása a Tornyosi templomban. És akkor vasárnap ezzel be is záródik a rendezvénysorozat, vagy rendezvényünk.
2: Egyébként ilyenkor, amikor falunap van és Szent István napi ünnepség, akkor mennyire jellemző, hogy az elszármazottak is hazajönnek erre az ünnepre?
3: Jellemző. Ilyenkor nagyon sokan hazajönnek, akik ugye külföldön élnek.
2: Úgy programozzák a szabadságot.
3: Így van. Itt Ausztriától Írországig mindenki hazajön erre a rendezvényre, aki teheti, és részt vesznek ezen a főzőversenyen, illetve itt vannak, egy együtt vagyunk. A közösséget építünk ebben a 2-3 napban. A helyi civil szervezetek is sokat segítenek, akár a horgászok, akár a Herőce civil szervezet, ők is ugye pályáztak, hogy az anyagiakat biztosítani tudjuk erre a rendezvényre.
2: Aki egyelőre még nem tervezett hétvégi programot, az akár el is látogathat Tornyosra, hiszen nem csak a falubelieket, hanem a környező településekről is várják az érdeklődőket, aki kapcsolódni vágyókat. Ezen a hétvégén, Tornyoson, a falunapon és a Szent István napi rendezvényen.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es számon tudnak. 063 822 67 39. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: És ha velünk tartottak, akkor bizony sok-sok mindenről nem maradtak le, mert hogy ma is nagyon jó témákkal készültünk, és egy nyereményjátékkal is, a hét nap jó voltából. És már is elmondanám, hogy ki az, akihez hamarosan a postás viszi majd a hét napot fél éven keresztül. Ő nem más, mint Pénzes Katalin. Gratulálunk, és természetesen majd felvesszük vele a kapcsolatot. Egyébként nagyon jó érzés volt az, ahogy megírták, hogy hányan olvassák a hét napot, és nagyon szimpatikus volt számomra, amikor többen is azt írták, hogy miután elolvassák, akkor továbbadják, tehát vagy barátnőnek, vagy szomszédnak, vagy a szülőknek, tehát, hogy valóban mindenkihez el tudjon jutni a hét nap családon belül is, vagy akár a szomszédságba is. Ez egy nagyon-nagyon szép és kedves gesztus a hallgatóktól. Köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésemre, és hogy velünk játszottak, velünk tartottak a mai napon is, a mai mozaikban is. Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem eddigi figyelmüket, de azért további jó vételt és kellemes rádiózást kívánjak, mert hogy a folytatásban is nagyon jó zenék szólnak majd. Hírösszefoglalókkal is várjuk a hallgatókat, és este muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében, mert hogy kedv van. A folytatásban, hogy mindezek az információk és a jó zenék eljussanak a hallgatókhoz, Váradi Valentin helyét Masa Dávid vette át, úgyhogy ő lesz önökkel a folytatásban. Én viszont kívánok még egyszer nagyon szép délutánt, és további jó rádiózást. A mikrofonnál volt Búzás Zsuzsanna.

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Egyre súlyosabb következményeket okoz a hosszantartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban. Északmácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az asszály. A legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg, sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hőség az állatokat is megviselt. A gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is. Gombosnál 3, Bezdánál pedig egy hajó feneklett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyó napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyú telepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Délelőtt 10 óra 20 percig 26.540 jelentkezést regisztráltak az üdülési utalványokra. Mint ismeretes, összesen 30.000 darab, egyenként 10.000 dinár értékű turisztikai utalványt biztosít a szerb állam azoknak az időseknek, akiknek a nyugdíjuk nem több 80.000 dinárnál, és átadják az igénylésüket az ország posta hivatalainak valamelyikén. A jelentkezés tegnap reggel 8 órakor kezdődött, és még mindig vannak utalványok, amelyek nem találtak gazdára. Sikerült összegyűjteni a teljes pénzösszeget a 22 éves Tamás Borbála gyógykezelésére. Az entai származású lány súlyos daganatos betegséggel küzd, mely olyan szakaszba érkezett, hogy további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenti, amelynek költsége 100.000 euró. Bár a 4 gyerekes család biztosítani tudta az összeg jelentős részét, közösségi összefogásra is szükség volt. A hiányzó 13.000 eurót az utolsó pillanatban sikerült előteremteni, így Borbála már el is indulhatott az édesanyjával Németországban. A gyűjtésből a Vajdasági Baráti Egyesület is kivette a részét. Szigorította az ellenőrzéseket a szerbiai állategészségügyi felügyelőség, mivel a magas nyári hőmérséklet növeli az élelmiszerroblás és a mérgezés kockázatát. Ellenőrzik például, hogy az eladóknak megfelelő hűtőpultjaik vannak-e. Tej és hús esetében ezeknek 4 és 6 fok közötti hőmérsékletet kell tartaniuk. Ellenőrzik a termékeken lévő címkéket is, amelyeken szerepelnie kell a termék nevének, a gyártás dátumának és a lejárati időnek. Azt javasolják, hogy ilyenkor hagyatkozzunk az érzékszerveinkre, először vizuálisan kell ellenőriznünk a terméket. A szín, a szag vagy az íz minden változása potenciális kockázatot jelenthet.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van. Továbbra is sok napsütésre és forróságra számíthatunk. Holnap 40 fokot is mérhetünk.
0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Homonnai Szalai Andrea, Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa és a Palics Magyar Művelődési Egyesület ügyvezetője idén dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült. Pályájáról, a rangos elismerésről, valamint arról beszélgetünk, hogyan kapcsolódik össze életében a könyvtári munka, a helytörténeti kutatás és a palicsi közösségi kulturális élet. Aki kérdez, Szabó Hangya Teréz.
2: Sokrétű vagy sokféle iskolai végzettséget van, és nagyon sok minden érdekel, amit gyakorlatban be is bizonyítasz általában. Elég talán csak annyit említeni, hogy a szegedi magyar alapszakot végezte, de elsősorban, másodszorban meg azt, hogy utána kellett nézni, hogy minorként hallgattad a szerb nyelvet és irodalmat, tehát ilyen párhuzamosan tulajdonképpen a kettőt, és az összehasonlító irodalom, illetve a kultúrtudomány is az érdeklődési köreidbe tartozik, de a könyvtárosság mindenképpen, azt hiszem, meg a szervezkedés. Úgyhogy jelenleg éppen a gyakorlatban, ez a sok-sok diplomával a hátad mögött, mivel foglalkozol?
3: Elsősorban mikor, mivel? Mondjuk, mikor a könyvtárban vagyok, nyilvánvalóan könyvtárossággal, és azért azon kívül is, mert azt hiszem, hogy a könyvtárat azt nem lehet bezárt ajtók mögött hagyni, tehát aki könyvtáros, az biztosan az utcán is ugyanúgy könyvtáros, mint a könyvtár falai között. Illetve ugye a Palics Magyar Művelődési Egyesületben ott maga a szervezés, a programszervezés, az elsődleges feladat a közösséggel való kapcsolatteremtés, és hát a kutatás az, ami még most így a szívügyem.
2: Azután a civil szervezeteket is elemezted, tehát ez is egy kutatási szféra. Aztán mi ezzel a cél? A magyarság kultúrájára, művelődési életének alakulására nagyon sokat figyelsz. Ezt a részét kutattad?
3: Igen, tehát
2: vagy kutatod?
3: Kutattam, ugye ez volt egy nagyszabású kutatás a Szekeres László Alapítvány keretében. Vajdaságból egy több mint ezres mintán kutattuk a kulturális élet különböző szegmenseit, a civil szférát és az intézményi szférát is. Én inkább az intézményi szférával foglalkoztam, de többek között az olyan kultúrintézmények dolgaival, mint például a könyvtár vagy a levéltár, hogy milyen problémákkal néznek szembe, akár a belső struktúrát tekintve, akár a különböző törvénykezések hogyan hatottak az intézményekre, hogyan hátráltatták, vagy esetleg fejlesztették. Szerintem ez különösen fontos, már csak azért is, mert későbbiekben ez a kutatás, ez a kulturális stratégiához is hozzá tudott valamennyit tenni. Úgyhogy nagyon jó volt a különböző kultúrszféra képviselőivel beszélni. Tehát úgy, ahogy a civil szférából beszéltünk, akár egy bánáti egyesületnek az elnökével, ugyanúgy beszéltünk mondjuk az entai levéltár főlevéltárosával, tehát hogy különböző szférákból kaptunk visszajelzéseket és reflexiókat, és ez nagyon-nagyon érdekes volt egybegyúrni.
2: És bizonyára olyan adatokhoz jutottál, vagy ismertél meg, amelyeket eddig esetleg nem is tudtad, pedig mindenféle tanulmányt végeztél. És mit lehet így, hogyha egy mondatban kellene elmondani, hogy a kutatásnak az eredménye azon túl, hogy elkészülhetett a stratégia, mit mutat a vajdasági magyar művelődési kulturális életről?
3: Hát, hogyha nem szeretnénk ilyen nagyon, én személy szerint nem szeretnék nagyon tudományos részletekbe belemenni, mert nem az én tisztem, viszont amit én mondjuk első körben le tudtam ebből szűrni, ami egy nagyon alapja a vajdasági magyar közösségnek, az, hogy a kultúra az egyértelműen közösségépítő, tehát hogy mind a civil szférában, mind az intézményi rendszerben ez egy nagyon fontos alapkő, és főleg a civil szférában láttuk ugye akár a bánáti vagy a nyugatbácskai egyesületek keretében, hogy hát valóban egy olyan találkozási pont, amit ha így kivesznek, akkor lehet, hogy a közösség ezt nagyon is megérzi.
2: Arról nem beszélve, hogy ezek a civil szerveződések azt is hozzák, hogy nem érzi senki úgy, hogy magára maradt a saját kultúrájában.
3: Abszolút.
2: Főleg Bánátban, ugye kis falvakban, távol eső pontokban is tudnak közös programokon részt venni, illetve együtt örülni egy-egy kulturális eseménynek, vagy részt venni rajta.
3: Identitás tudatot erősít igazából, hogyha még talán kiegészíthetném ezt a mondatot.
2: Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb tényező, a másik meg az, hogy nem érzi senki magát egyedül, illetve igen, elhagyatottnak. Na és akkor egy kicsit tanítottál is. Igen. Miért volt szükség erre, hogy taníts például Szegeden a kétnyelvű iskolában?
3: Hát őszintén én mindig is szerettem volna tanítani, és végül is volt is egy irodalmi szakosztály, aminek a vezetője voltam, és ott már kipróbáltam magam, mint valamilyen szinten tanító, persze nem ugyanaz, mint iskolai keretek között, viszont a szerbtannyelvű iskolában nagyon jó tapasztalatokat szereztem, mert voltak olyan diákok is, ugye, akik, hát, sőt nem, hogy voltak, hanem nagyjából a diákoknak ugye a második anyanyelve, vagy a második nyelve volt a magyar, úgyhogy össze kellett kötnöm a szerb ismereteimet, ugye akár a nyelvi ismereteket és a magyar nyelvi ismereteket, akár a grammatika terén, tehát úgy magyarázni a grammatikát, hogy a különböző jelenségeket egyik-másik nyelven közelebb hozni a diákokhoz, és ugye így még könnyebb, nehezebb, ezt még nem tudom eldönteni, volt ugye az irodalmat is megismertetni velük.
2: De nagyon hasznos volt.
3: Igen, abszolút.
2: Ettől eltekintve aztán hűtlen lettél a pedagógiai részhez, és a Szabadkai Városi Könyvtárban helyezkedtél el. Itt viszont azt hiszem, hogy az egyik nagy szerelmedet tudtad kutatni, ez pedig maga Szabadka.
3: Így
2: és
3: van.
2: Az ő hagyományai a kultúra, a művelődés terén. Lubickoltál egy kicsit ebben a helyzetben? Bár
3: abszolút.
2: Sokat kellett dolgozni, biztos.
3: Abszolút, tehát így most már akkor így, most már tudják mások is, de egy előtte volt, hogy így fel-fel mentem a periodikára, a gyűjteményekhez, és akkor munkaidőben azért én belenézegettem, még akkor is, akkor itt nem az volt a munkám, mert nagyon-nagyon vonzott, és most meg már ugye ez is egy része a munkámnak, úgyhogy sikerült kiharcolni, hogy ezzel tudjak ugye foglalkozni, és hát ez tényleg egy örök szerelem. Tehát az, hogy azoknak az Ódon újság hasáboknak az oldalakon, ugye újság hasábokon miket talál az ember Szabadkáról, Palicsról, akkor ugye itt kezdtük el a palicsi szálat is felfuttatni, a vermes napokat, ezt közelebb hozni az emberekhez, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon érdekes.
2: Jó pofa dolog, csak nincs vége, mert mindig kíváncsi Igen. az ember, hogy mit Igen. talál még, Igen. és aztán mindent jegyzetel, és a legnehezebb talán a rendszerezése utána. De hát tulajdonképpen itt került, ugye, ahogy említetted is, a látókörödbe a Palicsi Művelődési Központ, ahol viszont már egész más kellett csinálni, mert szervezni kellett. Igen. Nem volt ez egy kicsit zavaró, vagy inkább üdítő volt, mert hogy kicsit másfajta feladatokat kaptál, de újra csak emberi kapcsolatok, újra csak közösség, újra csak identitásépítés.
3: Hát igazából a Szekeres László Alapítványban, ahol korábban dolgoztam, ott ugye mi szerveztünk nagyon sok eseményt, tehát ott már beleláthattam és beleízlelhettem a szervezésnek a szépségeibe és nehézségeibe egyaránt. Úgyhogy Palics pedig a szívügyem, mert én ebben az egyesületben nőttem fel. Tehát ugye még ugye nem volt mindig egyesületi formában, tehát 2006 óta lett egyesületi formában, előtte csak a Szederinda Népdalkör létezett, de akkor én velük körbe jártam Magyarországot, különböző fellépésekre, én voltam a szavalójuk, és akkor utána pedig én lettem az irodalmi szakosztály vezetője, úgyhogy ez egy külön hát, szívügyem a palicsi művelődés, igen.
2: Voltunk néhány rendezvényen már, de tulajdonképpen mi a feladatot, mint rendezőnek, illetve szervezőnek? Neked kell kitalálni a meghívandó vendégeket, vagy a stílusát annak a rendezvénynek, amire készülődtök, kötődnek-e ünnepekhez, dátumokhoz? Hogyan sikerül ezt megcsinálni? És egyedül csinálod, vagy van egy jó kis csapatod?
3: Van minden, most már kialakult egy jó kis csapat, tehát el kell mondani, egészen a kulcsos embertől kezdve, ugye, ami egy nagyon-nagyon fontos pozíció, egészen a különböző szervezésekig most már tudjuk szétosztani a feladatokat. Az elején ez még nem így volt, de amikor ugye megkaptam ezt a funkciót, akkor lényegében egy nagyon fiatal elnökség szerveződött körénk, akik tele voltak ötletekkel, és akikre mindig lehet számítani, úgyhogy mindenképp ott állnak, illetve ott áll ugye a kis csapatunk, akik pedig a szervezés csinyát-binyát is végzik, tehát mondom, akár a vendégvárástól kezdve egészen a záráson át, zárásig mindent csinálnak, és közvélemény kutatnak közben. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy állandó kontaktusban vannak a hozzánk érkezőkkel, és felmérik az igényeket is, hallják a visszajelzéseket, és ennek alapján jönnek az ötletek, hogy hogyan és kiket fogunk hívni. Az egyedüli pont, amit talán mindig betartunk, az az, hogy valamilyen családközpontú esemény legyen, tehát ha csak lehet, akkor több generációt szólítson meg. Ennek ellenére vannak részeseményeink, amelyek direkt különböző generációkra szólnak, de próbálunk valahogy úgy szerveződni, hogy mindenki megtalálja magát nálunk.
2: Arról nem beszélve, hogy sokrétű a műsor, és most már azt is megtanultuk, hogy melyik utcába kell befordulni, mert hogy igencsak eldugott helyen van legalábbis szabadkaiak számára. Viszont a te esetedben Szarajóban születtél, Palics és Szabadka szíved csücske. Hogy csináltad? Mert ugye az ember a szülővárosát nagyon szereti.
3: Hát igen, ugye édesapám katonatiszt, ezért ő akkor ott volt kiküldetésben közel 8 évig, úgyhogy az én születésem ezért köthető Szarajevóhoz, de ezek az S betűs városok úgy néz ki, hogy engem vonzanak, mert hogy még mellé Szegeden tanultam, úgyhogy igen, hát mi palicsiak, tőzsgyökeres palicsiak vagyunk, csak ugye én akkor helyileg Szarajevóban születtem.
2: Nem zavarok körülni. Viszont a sokrétű munka tovább folytatódott az életedben, mert hogy hát dokumentumokat is elkezdtél fölkutatni, keresni és kiadni, tehát kiadással is, illetve szerkesztéssel is foglalkoztál. Ez miért fontos? Ez főleg ugye Szabadka és a kulturális élete, illetve a környék, a régiónak a fontos művelődési eseményei. Miért fontos ez?
3: Szerintem azért önmagában ez a fajta munka, tehát nem feltétlen az enyém, de hogy ez a fajta munka azért fontos, mert hogy nem elég, hogyha kikutatunk valamit és megtaláljuk, de azt át is kell adni és meg kell ismertetni a közönséggel. És nagyon gyakran ugye a szóbeli kommunikáció óriási jelentőségű, de ha írottan ugye megvan valamilyen formában elérhető akár, vagy akár digitális formában, sokkal többen hozzáférhetnek, és ugye akkor az idő is valójában kötetlen, tehát bármikor hozzájuthatnak ezekhez az anyagokhoz.
2: Arról nem beszélve, hogy publikáltál is ezekkel a fellelt anyagokkal kapcsolatban, hogy egy kicsit a műhely titkokat is elárult. Nem rossz, mert a fiataloknak jó példa arra, hogy hogyan lehet például egy kutatást véghez vinni, illetve hozzáállni, és milyen eredménye születhet.
3: Igen, egyébként bennünket még az egyetemen is nagyon próbáltak arra sarkalni, hogy publikáljunk, hogy ez majd a későbbi tanulmányok során is jól jön, illetőleg, hát ha már az ember belefektette azt az időt ebbe a kutatásba, akkor tényleg valahol mutassa azt meg, és mondom, tehát egy nagyon kulcs szó ebben az átadás, az, hogy eljusson az információ a közösséghez, a közönséghez.
2: És akkor azt mondod, hogy nagyon fontos. Számodra, legalábbis a munkád alapján arra tudunk következtetni, hogy nem véletlen elsősorban is a Bodrogvári díj, másodszorban pedig Szabadka helytörténetének a kutatása is valahogy nagyon-nagyon érdekel, pedig ezt már sokan csinálták, az ember azt gondolná, már nincs új, amit föl tudnak fedezni. Mégis, tudnál-e egy-két példát mondani arról, hogy mi minden jutott a kezed ügyébe, és azt átadhattad a nagy közönségnek, illetve az érdeklődőknek, ami eddig még nem látott napvilágot?
3: Hát, ami talán a legérdekesebb volt, két dolog. Az egyik az, készítettünk egy plakátkiállítást. Közel 11 000 plakát található a Szabadkai Városi Könyvtárban, és ez folyamatosan növekszik. Egyébként akkor kihasználom az alkalmat, hogy szóljak is a művelődési intézményeknek, hogy a saját rendezvényeikről ezeket a plakátokat eljutathatják a Szabadkai Városi Könyvtárba. Hálásan várjuk őket, mert akkor ez is a jövő generációnak megmaradhat archívumként, ugye archívumban. És ott annyira érdekes dolgokat találtunk, például hogy az 1900-as években ugye a New York-i balett lépett fel Szabadkán, vagy mondjuk, hogy hány magyarországi vendégszereplés volt, akár a színészek, vagy hogy mondjuk, hogy Puskás is volt Szabadkán. Ezek mind olyan információk, amiket így első körben nem biztos, hogy tudunk Szabadkáról, viszont így, hogyha már egyben látjuk ezt az idővonalat, akkor nagyon látszik az, hogy Szabadka annak ellenére, hogy mezővárosból lett ugye szabadkirályi várossá, annak ellenére egy nagyon nagy központja volt. Akár a művelődésnek, akár a közösségnek fontos volt, mert fontosnak tartották, hogy eljöjjenek ide ezek a csapatok, ezek az emberek, személyek.
2: Akkor a sportot már nem is említjük, és Vermes Lajost, ugye? Nyilván őt is kutattad, és így születtek meg ezek a panók, amelyek úgy tűnik, amikor egy-egy nagyobb rendezvény van Palicson, hogy érdeklik azokat az embereket is, akik nem idevalósiak, és elolvassák ezeket a panókat, megnézegetik a fényképeket, rájuk csodálkoznak. És hát a Ludasi ház, Kosztolányi ház, ugye? Hát igen. Itt is benne van a kanalad, hogy úgy mondjam.
3: Igen, tehát visszatérve a vermes napok kapcsán, ugye ott egy olyan állandó kiállítást sikerült létrehozni, ami most már kétnyelvű, tehát első évben csak egynyelvű volt, második évre már sikerült kétnyelvűvé varázsolni, és itt igazából nagyon sokat támaszkodtunk Valihora Istvánnak a munkájára, ugye ő volt az, aki első körben felkarolta ezt az olimpiai történetet, és nagyon örültünk, hogy úgymond tudtuk segíteni, és mindig megemlítjük az ő nagyon fontos munkáját ebben a történetben. Nagyon érdekes volt, főleg ugye az, hogy behoztuk a gyerekeket a történetbe, és hogy ők is elcsodálkoztak, hogy olimpia Palicson, tehát hogy hogyan, mikor, meg hogy olimpiai falu, és ott sétáltak el ugye minden nap akár, vagy minden másnap a Bagolyvár mellett. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, nagyon jó, hogy ezt ismerik a fiatalok, és ezen szeretnénk dolgozni. Sőt, Barát Gábor Gergely történész, ugye ő is a csapatunkba jött, és ő is velünk dolgozik, és ha minden igaz, akkor a Magyar Nemzeti Tanács által kiadott egy ilyen kísérő anyagban már benne lesz a vermesi olimpia is, úgyhogy ezt már akkor sikerült elérni, hogy akkor ezt még jobban a köztudatba visszaemeljük.
2: Nagyszerű, és akkor ne felejtsük el azért a Kosztolányi házat.
3: Igen, alapjáraton ugye ez onnan indult, hogy majd szeretnénk, ez nagyon hosszú és több éves munka, de egy állandó Kosztolányi kiállítás létrehozni. Ez azt jelenti, hogy ugye próbáljuk az anyagokat összegyűjteni, már maga a gyűjtés egy nagyon hosszú folyamat lesz. Nagyon büszkék vagyunk, mert a Magyar Tudományos Akadémiával is egy nagyon jó együttműködést sikerült megvalósítani, és ők is bizonyos elektronikus lenyomatokat fognak nekünk, illetve már egy részét elküldték nekünk, ami a Kosztolányi hagyaték pesti részét illeti. Úgyhogy próbáljuk így ezeket az anyagokat majd összesíteni, összegyűjteni, és valóban egy állandó Kosztolányi kiállítást létrehozni, és ennek az egyik része ugye az, hogyha már Ludason van egy ilyen csodálatos Kosztolányi házunk, egy ilyen emlék, akkor oda is készítettünk, illetve még folyamatban van, a nyomdában van a kiállításnak a része, ami pedig a Kosztolányi házba kerül majd.
2: Ez a sokféle munka, amit végzel végül is nem utolsó sorban, mire ösztönöz téged? Mi a célod? Mi az, ami a kulturális örökség hozzáférhetőségét és értelmezhetőségét ennyire fontossá teszi számodra?
3: Hát az identitás. Tehát, hogy szerintem ez a cél mindig az, hogy ez a vajdasági magyar közösség tisztában legyen azzal, amilyen van, azzal a rengeteg értékkel, amivel rendelkezik, mert nagyon sokszor elsétálunk mellette, és már azt hiszem, hogy valahol meséltem is, hogy amikor Rómában jártunk, és hát ugye az ember nem tudja hová kapkodni a fejét, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó lehet azoknak a gyermekeknek, családoknak, embereknek, akik itt élnek, és minden nap ezt látják, és akkor úgy visszagondoltam, belegondoltam, hogy hát nálunk is Szabadkán ez van, hogy hány olyan ház van, nem tudtuk, hogy létezik az Otthon kávéház, vagy hogy milyen csodálatos volt az aranybárány szálló, mi volt a Vörösökör, hogyha már ugye Kosztolányinál vagyunk, vagy hogy a Nemzeti Kaszinó idén 130 éves az épület, ez is majd egy nagyon szép rendezvénysorozatba fog torkolni, illetve azáltal fogjuk ünnepelni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok csodánk van, és nem csak Szabadkán, ha oda is húz a szívem, de nem csak Szabadkán, mindenfelé rengeteg helytörténész, rengeteg ember dolgozik azon, hogy ezek az értékek napvilágot nyerjenek.
2: És milyen jó dolog ez. De hát könyvtárost hívtunk meg, nem csoda talán, hogy megkértelek, hogy hozzál magaddal egy könyvet, amelyet nagyon szeretsz, és egyetlen egy mondatra van időnk, légy szíves, olvasd fel a kedvenc mondatot.
3: Ezt nem is kell felolvasnom, ezt fejből tudom, a kéziratok nem égnek el. És ezzel már az irodalomra azt hiszem, hogy reflektáltunk.
2: Nagyon köszönjük azt, hogy a vendégünk voltál, és Homonai Szalai Andreának még egyszer gratulálok az elismerésért. Remélem, hogy ez további munkára serkent, bár látom, hogy nem 24 órából áll a napot, hanem legalább 36-ból annyit dolgozol, és reméljük, hogy az elkövetkező elismerés sem marad el.
3: Köszönöm
2: Mert
3: szépen.
2: Hogy ennyi munkáért, ennyi tehetséggel összeszedett értékes anyagért, helytörténetileg, irodalmilag, valóban hálásak kell, hogy legyünk, és az utókor főleg, aki majd ezt mind élvezheti.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. solarhero.do.rs 069-123-35-15.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Minden kedden 20 és 21 óra között
5: Led Zeppelin
6: és a Black Sabbath, AC/DC,
5: Motorhead,
6: dereng valami?
7: A klasszikus rock esti iskolája.
5: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince.
0: A 80-as évek hercege, Prince. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hűség miatt. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg augusztus 8-a szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamos energiafogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb aszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológia váltást és a hűtési rendszer, az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovics a Szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kostolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovics. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolaj finomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovics. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszan tartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az aszály. A legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg, sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hűség az állatokat is megviseli, a gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondok jelentkezhetnek a kutak vízellátásában is. Jelentős csapadék érte el Németország déli részét és Ausztria egyes térségeit, amelyek a Duna felső vízgyűjtőjéhez tartoznak. Bár az eső enyhíthet az alacsony vízálláson, a szakemberek szerint a folyó érdemi utánpótlásához több napon át tartó, nagy területet érintő csapadékra lenne szükség. A hidrológusok arra figyelmeztetnek, hogy a mostani többnyire zivataros csapadék önmagában nem elegendő a Duna alacsony vízállásának megszüntetéséhez. Ma délelőttig 26.540 jelentkezést regisztráltak az üdülési utalványokra. Mint ismeretes, összesen 30.000 darab, egyenként 10.000 dinár értékű turisztikai utalványt biztosít a szerb állam azoknak az időseknek, akiknek a nyugdíjuk nem több 80.000 dinárnál, és átadják az igénylésüket az országposta hivatalainak valamelyikén. A jelentkezés tegnap reggel 8 órakor kezdődött, és még mindig vannak utalványok, amelyek nem találtak gazdára.
2: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van. Holnap változatlanul nagy hőségre és napsütésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet holnap elérheti a 40 fokot.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: 107,1
1: SMR
0: Zenefüleinknek.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1

0: A háttér a munkához,
1: a társ a pihenéshez.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es számon tudnak. 063 822 67 39. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 16:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Híradó.
5: Tombol a kánikula, holnap akár 40 fokot is mérhetünk, péntekig nem várható számottevő változás. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt. Magyarországon mostanáig nem kellett teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Súlyos következményei vannak a hőségnek és a szárazságnak a mezőgazdaságban, és ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg augusztus 8-áig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Rekord alacsony a Duna vízállása Bezdánnál, mínusz 163 cm mértek az elmúlt napokban, ami meghaladja a korábbi 1909-es negatív rekordot. Újvidéknél is a rekord közeli értékhez közeledik a folyó vízállása. A helyzetet csak az javítaná, ha a Duna felső vízgyűjtőjén komolyabb mennyiségű csapadék esne, mondják az illetékesek. Balogh Sára riportja.
6: Szemmel látható változások vannak a Dunán, Bezdánnál. A változások leginkább a túlparton tapasztalhatók, ahol a víz helyett jelenleg homok van. A folyó vízszintje az elmúlt időszakban drasztikusan lecsökkent. Hétfőn mínusz 163 cm-t mértek ezen a szakaszon, ami meghaladja az 1909-es negatív rekordot. Az előrejelzések szerint péntekig a folyó vízállása eléri a mínusz 170 cm-t. A szárazság miatt a Duna medrében egyre több homokzátony és sekély rész jelent meg, ami jelentősen nehezíti a hajózást. Az alacsony vízállás miatt Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajó feneklett meg. A hajózás pedig napról napra nehezebb, és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Több helyen csak nappali hajózás engedélyezett, mert a homok, padok és a sekély meder szakaszok miatt megnő a zátonyra futás veszélye. A helyszínen tegnap Alekszandra Szofronijevics közlekedési miniszter az illetékes intézmények képviselőivel áttekintette a Duna rekord alacsony vízállásának következményeit. A tárcavezető hangsúlyozta, a helyzet súlyos, de az állam mindent megtesz a folyami közlekedés működése és a hajózás biztonsága érdekében. A tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. Újvidéknél sem jobb a helyzet. A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása jelenleg mínusz 64 cm. Ez az érték rendkívül alacsony, mindössze néhány centiméterrel van a valaha mért legalacsonyabb vízállás felett, ami mínusz 68 cm volt. A hajózás továbbra is nehézkes a Duna szerbiai szakaszán, és több helyen korlátozások vannak érvényben az alacsony vízállás miatt. A javulás elsősorban attól függ, mennyi csapadék hullik a Duna felső vízgyűjtőjén, főként Németországban és Ausztriában. Kovács Géza, klímakutató.
7: Egy kis zivatar, zápor az nem javítsa ezt a helyzetet, gyakorlatilag augusztus vége felé talán megindulnak a ciklonok, intenzívebbek, és akkor ott a lényeges, mert az, hogy nálunk esik Vajdaságban eső, az gyakorlatilag a román részen lesz jó, nem itt. Azért, mert az tovább megy, tehát hanem azok a folyók, amelyek ugye mele torkollanak a Dunába, azok is szárazak, ott sincs csapadék, tehát ez kellene egy tartós időszak, tartós esős időszak, ami elég ritkán jár, ritkán van nyáron egyébként is, ha csak nincsenek olyan specifikus magas ciklonok, vagy vagy olyan légörvények, amelyek itt vannak fölöttünk, kavarognak, és akkor ugye intenzív esők vannak. Hát ez kimarad. Hát idén se volt valójában felhőszakadás, nem beszélgettünk ilyen viharciklonról, mert szerint csapadék nincsen, nincsen front közelünkben.
6: A szárazság nem csak a Duna vízállására van kihatással, a többi vajdasági folyó is közel áll a történelmi minimumához.
5: Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáv vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dubravka Djedović Handanović, szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész, és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamos energiatermelésre használják fel. Jó hír, hogy a széntermelés az elmúlt napokban stabil volt, és a téli fűtési szezon előtt továbbra is elsődleges cél a készletek növelése. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamos energiafogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb aszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putniković a szerbiai RTV-ben. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kostolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putniković. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az asszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putniković.
4: Azt gondolom, hogy valójában mindenkinek az lenne az alapvető üzenet, hogy tényleg próbáljuk meg takarékosan használni az elektromos energiát, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amikor egyszerűen nincs belőle elegendő. Most látszik igazán, mennyire fontos minden egyes ország számára az energiaellátás biztonsága és stabilitása. Mert természetesen, ahogy Szerbia betiltotta a kőolaj származékok kivitelét azért, hogy elegendő üzemanyag legyen a benzinkutakon, úgy várható, hogy az elektromos energiával kapcsolatban is hozhatnak majd hasonló döntéseket.
5: Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta a Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot.
8: Honfitársaim, a mai éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. 40 fok feletti perzselő forróság, asszály és egyéb nehézségek, de már látszik az alagút végén a fény, hiszen péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőn állított csapadék. Megköszönöm, ha az előttünk álló 4 napban továbbra is összekapaszkodva tudunk haladni a megkezdett úton. Továbbra is elvárjuk a nagyfogyasztók önként vállalt fogyasztás csökkentésének a betartását. És persze köszönjük, ha a lakosság vissza tudja fogni, vagy át tudja ütemezni a fogyasztását a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. Tegnap és tegnap előtt 6-700 megawattal voltunk alacsonyabban a szakemberek által előrejelzett legmagasabb áramfogyasztásnál. Csináljuk meg közösen ugyanezt ma és a következő napokban is. Fogjunk össze, és cselekedjük meg, amit megkövetel a haza.
5: Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Észak-Bácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Csernai Panna riportja.
9: Ha nincs víz, nincs termés. A csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözés csak kisebb területeken jelenthet megoldást. Nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. Szalai Géza, ludasi mezőgazdasági termelő.
10: Hűtsük őket ventilátorokkal, itt látom mögött ezek szárazan állott elnek, ő nekik annyira nem gond a meleg, nem gond, úgyhogy a tejet termelő tehénnel van a gond, aki akcióban van, ő nekik nehéz a kitartásuk, az szabad, hogy levizezzük őket, mert akkor is tüdőgyulladás is lehet még minden. Hát kevesebb a tej, kevesebb babrak takarmányt is kapnak, könnyebb emészthető dolgokat meg, hát mindenki úgy csinálja, hogy feltalálja magát.
9: A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra is. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. Fejős Tibor, szabadkai kútfúró.
11: Elég nagy problémával ütközik mostanában a kútfúrás helyzete azért, mert a vízszintek jócskán leestek ennek a szárazságnak a következtében. Így a kutak igazából nem attól függ, hogy milyen mély egy kút, hanem hogy milyen átmérőbe fúrjuk ki azt a kutat. Mert ha olyan helyen fúrunk kutat, ahol a vízszint olyan mélyen van, hogy nem tudjuk felszíni pumpával felszívni, akkor bizony búvárszivattyút kell használni, az pedig csak úgy megvalósítható, hogy egy nagyobb átmérőjű kutat rendelünk meg. Na most természetesen ennek van anyagi vonzata is, egy ilyen kútnak az ára az nem ugyanaz, mint egy egyszerű kerti locsolásra, egy fi 50-es kútnak a fúrása. Tehát ez hatványozottan drágítja a kútnak a zárát, így hát az emberek pénztárcájától is függ, hogy milyen kutat rendelnek.
9: A szakember szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
5: Ma van a vihar, vagyis az Alluja hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös katonai akciót Horvátországban a győzelem és a haza védelmének napjaként ünneplik, míg Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban az áldozatokra és az elűzött szerbekre emlékeznek. Az évforduló alkalmából Alekszandar Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tartózkodik. Napközben felkereste a Bugojnóban található szerb ortodox templomot, valamint Donji Malovan és Jezero szerb közösségeit. Este Mrikonjić Gradban részt vesz a központi megemlékezésen, ahol beszédet mond a szerbek régióbeli helyzetéről és Szerbia jövőbeli politikájáról. A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Idén is megrendezték a Szép Szótábort Kishegyesen. Ünnepelt a zentai Rotary Klub. Ma is megtelt szabadkai sétaerdei medence a hűsölni vágyókkal. Jönnek a részletek. Zajlik a Szép Szótábor Kishegyesen a Kátai tanyán. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének hagyományos vers és prózamondó műhelyében idén 63 fiatal vesz részt, akik a magyar irodalommal, a versmondással és a színpadi előadásmóddal ismerkednek. Rózsa Krisztina tudósít.
12: A hét folyamán a résztvevők versmondással, beszédtechnikával és színpadi foglalkozásokkal fejlesztik előadói készségeiket. A tábor elsődleges célja, hogy a gyerekek magabiztosabban tudjanak megszólalni közönség előtt, miközben közelebb kerülnek a magyar szépirodalomhoz. A komoly munka mellett természetesen a jó hangulat, az új barátságok és a közös élmények is fontos részei a tábori életnek. Mrüksíj Zara, Ada.
13: Én harmadjára vagyok itt. Nagyon jól érzem magam, hát ugye verset tanulunk, akkor színdarabot is tanulunk, és amikor szabadidőnk van, akkor sokat beszélgetünk.
4: Mi a kedvenc részed itt a táborban, mi a kedvenc programod itt a táborban, amit nagyon élvezel?
13: Hát, amikor megyek a vers tanulásra, azt nagyon szerettem, meg amikor vacsoránál van a szívküldi.
4: Sziráki Alex, Szabadka.
14: A kedvenc programom az az ilyen csoportmunkák, amikor ugye az egész csoporttal összegyűlünk, játszunk, beszélgetünk, tanulunk, azt nagyon szeretem, meg amikor megyünk ugye verseket tanulni, azt is.
4: De milyen verseket szoktál mondani, tanulni, mi az, amit szeretsz, ami közel áll hozzád?
14: Hát legjobban ugye vicces verseket szoktam, de néha vannak ilyen komoly versek is.
4: A programokat idén is kísérő rendezvények egészítik ki. A táborban a Tatabányai Orfeus Társulat és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete közösen szervezett egy verses délutánt. Kortárs és klasszikus versekkel, illetve kortárs dalokkal is készültek. Tóth Zsóka, a Tatabányai Orfeus Társulat tagja.
15: Évek óta tart a kapcsolatunk Hajvert Ákosékkal, illetve a Magyar Versmondók Egyesületével, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületével, és ez már a negyedik alkalom, hogy találkozunk. Most egy szintet léptünk, közös műsort csinálunk. Tehát nem arról van szó, hogy mi hozunk, ők hoznak Tatabányára, hanem közösen szerepelünk egy vers összeállítással.
4: A résztvevők egy-egy verssel vagy prózai művel készülnek, emellett közös színpadi produkciókat is létrehoznak, amelyeket a tábor végén mutatnak be. Hajvert Ákos, táborvezető.
16: 63 gyerek van a Szép Szó táborban idén. Ez egy nagyon jó szám, ez egy magas szám, hiszen maga a Szép Szó tábor, amikor elindult, akkor nagyjából 35-40 gyerekre lett kitalálva az a szerkezet, amiben ez működik. Ami azt jelenti, hogy délelőtt csoportfoglalkozásaik vannak és beszédtechnika órájuk. A kora délután egyéni fölkészüléseik vannak a mentoraikkal, 11 mentorunk van, akik tehát egyénileg foglalkoznak a gyerekekkel.
4: Az egyhetes tábor záró ünnepségén augusztus 8-án a résztvevők a hét során elkészült előadásokkal lépnek a közönség elé.
5: 20 évvel ezelőtt csatlakozott a Nemzetközi Rotary Szövetséghez a Zentai Rotary Klub. A jubileum alkalmából az egyesület tagjai kiállítást szerveztek, amely az elmúlt 2 évtized legfontosabb tevékenységeit, közösségi és jótékonysági kezdeményezéseit mutatta be. Bús Viola és Rózsa Krisztina riportja.
4: A Zentai Rotary Klub 2006-ban alakult, kezdetben mindössze néhány taggal. Ma már 13 tagot számlál, akik számos szociális, egészségügyi és oktatási célú jótékonysági akciót és közösségi kezdeményezést szerveznek. Antal Attila, a Zentai Rotary Klub titkára.
17: Körülbelül olyan 2 éve vagyok tag, 2,5 éve, illetve majdnem 3. Egyszer megkerestek, hogy létezik a Rotary Klub, utána jártam is, nagyon jó tapasztalataim voltak. Én mai napig mindenkit buzdítok arra, hogy jöjjön, vegyen részt ezekbe a dolgokba, ezek humanitárius dolgok, illetve közösen összeülünk, beszélgetünk, és azért fontos ez, mert így egy olyan hatásos dolgot tudunk létrehozni, ami a közösségnek, a kicsi és a nagy közösségnek, illetve az egész világon mindenkinek a javára szolgál.
4: Az ünnepségen felidézték a klub elmúlt 2 évtizedének legjelentősebb eseményeit. Köszönő okleveleket adtak át az egyesület tagjainak, valamint leleplezték a jubileumi kiállítás központi tablóját. Juhász Attila, a Zentai Rotary Klub elnöke.
18: Voltak a 20 év folyamán, mint egy 3 mentőautót szerveztünk ennek a közösségnek, a Tisza mentének, mert Zenta Tisza mentének mégiscsak egészségügyi központja. Szerveztünk terepes járművet a nővéreknek. Az óvodákat minden évben kisebb, nagyobb mértékben támogatjuk, mert a mosolyos almakciunk bevétel erre megy. A téli, a karácsonyi fesztiváltól lefolytató gyűjtésünknek a keretösszege automatikusan mindig a szociálisan rászorulók gyerekek csomagoztására megy el.
4: A Rotary Klub jubileumi ünnepségére szeptemberben a Zentai Városnapok keretében kerül sor. Az eseményen elismerésben részesítik azokat, akik munkájukkal segítették az egyesület tevékenységét.
5: Megtelt a szabadkai sétaerdei medence a hűsölni vágyókkal. A fürdőzők szerint a napok óta tartó kánikulát a vízben lehet a legkönnyebben elviselni. Az előrejelzések alapján a nagy meleg a hét végéig biztosan kitart a térségben. Balázs Zita a mikrofonnál.
19: A medencék mellett már a kora délutáni órákban is sok volt a fürdőző. Szerintük ilyenkor a víz jelenti a legjobb menedéket a forróság elől. Jiljana Bogdanov.
20: Ja, ovde dolazim 8 godina.
19: 8 éve járok ide, és nagyon jól érzem magam. Először is nagyon jó társaságom van, ez az egyik. A másik meg, hogy túl meleg van ahhoz, hogy otthon üljek, legyen klíma vagy bármi. Itt nekem nagyon-nagyon megfelel a környezet, a társaság és a víz is. Én több időt töltök a vízben, mint a napon, és ennyi. Hogy viseli a hőséget? Ez az egyetlen hely, ahol lehűlök, és jól érzem magam. A medencét nem csak azok választják, akik a hőség elől keresnek menedéket, hanem azok is, akik rendszeresen úsznak. Molnár Megyeri Mirjana.
21: Szoktam jönni, nem csak mikor ilyen meleg, hanem általában is, nyáron is, még télen is úszok, úgyhogy az a meleg nekem nem nagyon számít.
22: Milyen most a víz?
21: Hát kellemes. Kellemes.
22: Ezt a nagyon nagy meleget hogy tudja esetleg elviselni, vagy mit csinál, hogy könnyebb legyen elviselni?
21: Hát a klímát nem nagyon használom, azt mondhatom. Reggel becsukom az ajtókat, és akkor olyan kellemes, mint.
19: A szabadkai sétaerdei medencében az egész napos felnőtt napi egy 320 dinárba, még a gyermeki egy 190 dinárba kerül. A hőség miatt ezekben a napokban sokan választják a strandot kikapcsolódásra és felfrissülésre, ahol egész nap lehetőségük van a fürdőzésre. A hőhullám várhatóan szerdán és csütörtökön tetőzik, néhol 40 fok feletti értékekkel, de a hét folytatásában is marad a rendkívül meleg 35 fokos hőmérséklettel.
5: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
23: Időjárás.
5: 37 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, holnap is napos és extrém meleg idő lesz, a csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap Bíró Tamara lesz a hírszerkesztő. További szép napot kívánok!
24: Hírek
25: és azok háttere.
24: A vajdasági magyarságot érintő témák.
25: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Reklám következik. Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy

0: hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
3: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Tisztelt hallgatóink!
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: A legendák nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
3: A főhős ellovagol a messzeségbe.
4: A repülő csészehaj leszáll.
3: Valaki fegyvert ránt.
4: Más pedig szerelmesen ölel.
3: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
4: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Filmzenei műsorunkban a Nagy X című 2025-ös amerikai vígjáték dalait hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

A Nagyik című amerikai vígjáték, amely drámai felütést is tartalmaz, 2025-ben vált elérhetővé az egyik streaming oldalon. Annyira kedves kis filmnek találtam, és annyi régi olasz dalt, fülbemászó slágert csempésztek be a filmbe, hogy nem hagyhattam ki a muzsikál a moziból.

Szeretett édesanyja elvesztése után egy férfi mindent kockára tesz, hogy egy olyan olasz éttermet nyisson az emlékére, ahol a séfek valójában nonnák, vagyis nagymamák.

Joe Scarabella rájön, hogy egyedülálló férfiként egy olyan munkahelyen vesztegeti az idejét, amelytől ideje lenne megszabadulni. Második esélyre vágyik, ezért éttermet nyit, és felfogad egy csapat nagymamát szakácsnak. Annak idején édesanyja igazi olasz ételeket főzött, amelyek mindennél jobbak voltak. Innen jött az ötlet, hogy a nagyik főztje nyerő lehet.

0: Mamma Mia. Ali, you wrote a spicy tune, I want to tell you.
1: Mindegy, milyen idős vagy, egy anyát elveszíteni szörnyű.
2: Kösz szépen, amiért küldött vigasztalású gyümölcskosarat, a mandarint imádtam.
3: Én a macskámat veszítettem el, szóval együtt érzek önnel.
2: Hát, részvétem a cicája miatt.
3: Vége a szünetnek!
2: Éppen anya meg a nagyi receptjeit böngésztem, amikor rájöttem, hogy az étel szeretet. Úgyhogy nyitok egy olasz éttermet.
4: Te megolyóztál? És ki fog neked főzni?
2: Hát nagyik, húsvér olasz nonnák.
5: Az én hazám Bologna.
6: De én köpök Bolognára.
5: Én meg Sziciliára köpök, oké?
2: Főzzenek úgy, mint a családjuknak. Azt akarom, hogy mindenki megízlelje a főztjüket.
6: Az én specialitásom a kapuczelle.
5: Teremtő mérgalmaz.
7: Ó, hát az olyan büdös, már megijedtem, hogy én vagyok az.
2: Sikerülnie kell. Ez nem csak egy vendéglő, ez annál több. Főleg azoknak, akiknek már nincs családja. Talán jobb, ha levonjuk a tanulságot, a konyhai balhé az tabu.
6: Ó, de hát ő kezdte.
2: Esküszöm, ki csinálnak.
6: Nem hátrálunk meg.
8: A bottle of white.
6: Erős, ízig-vérig olasz nők vagyunk.

0: csak is azt fogod megbánni, amit nem éltél meg igazán.
1: Nem arra kérlek, hogy értented meg, hanem hogy magadért és anyáért.
2: Képes vagy a hitemmel manipulálni?
1: A legjobbtól tanultam.
2: Marhone! A bottle of red, a bottle of white.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A Nagy X című filmet több helyen úgy jellemzik, hogy ettől a vígjátéktól biztosan megjön az étvágyad és az életkedved. Máshol azt írják, ez egy szeretetteljes, megható gasztrofilm. Megint máshol, a Nagy X emésztés könnyítő feel good movie. Közben pedig az édesanyák meghatározó szerepe, a származás felvállalása, a merész álmok megvalósítása is felmerül témaként, sok-sok olasz dal mellett.

A nagyik című 2025-ös dráma vígjátékban Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lauren Bracco és még néhány nagy is szerepel. A film rendezője Stephen Sboski, aki 2017-ben például az Igazi csoda című családi filmet készítette Julia Roberts-el és Owen Wilsonnal a főszerepben.

A nagy sztoria valódi. Tényleg létezik Joe Scaravella, akinek az élete alapján készült a film. Ő valóban a Staten Islandi Enotica Maria étterem tulajdonosa, ahol nagymamák

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A nagyik szívhez szóló történet nosztalgikus húrokat penget, és ezt az emberek többsége szívesen nézi. Mindenkinek van édesanyja és nagyanyja, akik általában meghatározóak a gyerekek, az unokák életében. Romantikát is csempésztek bele, és nem mellékes a gasztroszál sem. Mindezekkel és a jó kis dalokkal együtt az ember bőre alá mászik.

A Nagy X című 2025-ös dráma vígjáték dalait hallhatták. Jön még egy-kettő a folytatásban, de én búcsúzom. A muzsikál a mozit hallották Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
3: Megvan.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: SMR
2: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.

herself. Dit kol ni kar is latong in. Jöj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en. Breathless drive on a downtown street.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
4: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
1: A P-Mobil neve a Perpetuum Mobile, örök mozgó kifejezés rövidítése. A bandában olyan énekesek is tagok voltak, mint Viki Dágyula, Tunyogi Péter és Rudán Joe. Schuster Lóránt a P-Mobil alapítója, vezetője és szövegírója, aki nem zenél és nem énekel a színpadon.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a gitároké és a riffeké a főszerep.
0: SMR.
1: Ez a Pandora's Box, vagy P-Box, melyet 1980-ban alapított a korábbi P-Mobil tagok közül Bencsik Sándor és Cserháti István. Az énekes kezdetben Varga Miklós volt, majd helyét Viki Dágyula vette át.

Az amerikai Alice Cooper 1948-ban született Vincent Furnier néven. Ő a sok rock atya. Több mint 50 éves karrierje során 28 albumot készített, amikből 50 millió kelt el világszerte. 2026-ra nagyszabású amerikai és európai turnét hirdetett.

0: rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Az 1973-as alapítású amerikai Cheap Trick Rick Nielsen füldamászó gitárriffjeivel lett világhírű. Rick az ötnyakú Hammer gitárjáról, míg a basszusgitáros Tom Peterson a világ első 12 húros basszusgitárjának megalkotásáról ismert.

0: Rock Classic. Minden idők legnagyobb rock slágereivel.
1: A legendás The Kingsmen amerikai garázs rock és beat együttest 1959-ben alapították Oregonban.

0: 107,1.
1: ASMR.
2: A piramis 1974-ben alakult. Révész Sándor énekes csatlakozásával állt össze a klasszikus ötös. Somlajos, basszus, Závodi János, gitár, Köves Miklós, dob, Gallai Péter, billentyű.

0: Rock zenét szól a rádióból.
1: Rock klasszik.
2: Micsoda?
3: A Free 1968 és 73 között működő brit blues rock zenekar volt. Feloszlásuk után tagjaiból alakult a legendás Bad Company.

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.
3: A Skorpió 1973-ban alakult magyar együttes, amelyet Frerejsz Károly alapított az LGT és a Hungária zenészeivel. A dédapánk is tudja, hogy az beszéli már az egész város, hogy a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak a Skorpió klasszikusok.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most zenéjen a Jimmy Page gitáros által 1968-ban Angliában alapított Led Zeppelin. Az innovatív gitárjáték, Robert Plant énekhangja és John Bonham elemi erejű dobtechnikája határozta meg a Zeppelin hangzást.

0: Rock Klasszik.
1: A Hobo Blues Band, a magyar bluesrock meghatározó csapata 1978-ban alakult. Az alapító tagok Földes László, Hobo és Póka Egon mellett az évek során olyan zenészek is tagok voltak, mint Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula.

0: ha jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér, mondd, hova mész.
1: Dél felé.
0: Mikor a kutyákat utána eresztik, meghallod a halál nevet. Nézd fel az égre még egyszer, aztán állj meg, és emeld fel kezed. Tedd ezt, testvér.

kéred, nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugszik meg soha már. Soha már. Tudom, menned kell már. Azt hiszed,

0: A klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: Rock klassz, rock klassz, rock klassz, rock klassz, rock klassz.
3: Az 1973-ban Griffként indult Miskolci együttes 1974-ben vette fel az Edda nevet. Pataki Attila nem alapító tag volt, bár ma már elválaszthatatlan a neve a zenekartól. Pataki csak a harmadik énekes volt a sorban.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.
3: 1969-ben alakult a Judas Priest, a brit heavy metal úttörője. Rob Halford ikonikus hangjával 1973-ban alakult ki az a hangzás, ami világhírűvé tette őket. 1978-ban született meg az ikonikus szegecses bőrruha stílusú megjelenés.

0: SNL.
1: Rock a jóból.
2: Már Zúz is a Mötley Crüe, a glam metal fenegyerek bandája, amit 1981-ben Nikki Sixx basszusgitáros és Tommy Lee dobos alapított Los Angelesben.

A Kingdom Come 1987-ben alakult német-amerikai hard rock zenekar. Debütáló albumuk és a korai Led Zeppelinre emlékeztető stílusuk világsiker lett.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

lying here next to me. I love you, baby.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a nosztalgia a divat.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek zenéinek legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán.
1: It's a rainy afternoon, 1990.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A régi szép idők dalai, minden idők legnagyobb exiós slágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Exiu slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiu slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a